0: a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Továbbra is elérhetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a Tudományos és Technológiai Miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter közölte, felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtökön Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki, a mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázata a szaruhártya elvékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Szinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
0: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: 몬토조.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Te, figyelj ma! Tudod, melyik hónapban születik a legtöbb gyerek?
3: Ha nem.
2: Hát a 9.
4: Ha figyelj, anyuk, gyere már! Ha tudod, melyik hónapban születik a legtöbb gyerek?
5: Ha mam.
4: Ha szeptemberben.
1: Kamu reklámot hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek.
7: Ritkán hallott felvételek.
8: Csak itt, a Hobby Rádióban!
9: Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha...

0: tudhatod,
1: ha meg
0: kérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább,
1: ha meg
0: kérdeznék.

0: Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolnék, ez a táncol szép, a hőtés táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
1: Te vagy a legjobb dalom a héten.
2: Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Gyere velem, táncolj még!
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live. Reticule. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Reticule, szerdán 16 órától.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, so me, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
10: Műsorajánlót hallott.

0: műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: 3 évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
8: Akarunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
3: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Ütlenkezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel, és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kértek közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű záporzivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
2: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
8: Omega!
9: Oh,
8: Led Zeppelin!
9: Oh,
8: Mandalír és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
10: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
11: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Kamu reklám.
1: Ügyelj a város tisztaságára. Egyél meg naponta egy galambot.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

áron nem kesergek. A jégokat takárom, nem ilyenkor veszem a téli kabátom. De minek szólok, inkább a számat látom, halványom asszonyát látom. Belehavarodok, hogyha belekavarodok, és ha belekavarodok, akkor

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor.
5: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
1: Pénteken
2: 10-től.
1: A Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást.
5: Jó szórakozást.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
11: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
10: Hungary Live.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órát.

0: Ettől lesz dupla jó.
1: Gyere fel, nem táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében, felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait, változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok, a szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű záborzivatar, a szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Egészségedre!
8: Egészségedre!
7: Egészségedre!
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
10: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: ओबी रेडियो
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
1: Műsorajánló.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
11: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
12: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
14: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 2-án Anita és Kármen nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Anita kegyelem, könyörület jelentésű név, a név barátságos, kedves személyiséget takar. Az Anita név az Anna és a Johanna spanyol becézéséből ered. A név viselői gyakran mutatkoznak tehetségesnek bizonyos művészeti ágakban. Szeretik a minőséget, de nem mindig hajlandó kellő munkát és energiát befektetni ebbe. Becézése Ani, Ancsa, Ancsika, Anika, Nita, Nitácska, Nitus és Nici. Jeles viselői ennek a névnek Ábel Anita színésznő, Derzsi Anita modell, Dajcs Anita színésznő, Görbic Anita kézilabdázó és Tornóci Anita műsorvezető, valamint ön, kedves hallgató. Ezen a napon köszöntjük még a Carmen nevű kedves női hallgatónkat. A név héber spanyol eredetű, jelentése kert. Ünnepelnek még a Carmenek június 2-án kívül, július 16-án is. Becézése Meni, Menike, Carméla. Jeles viselője a névnek Carmen Electra, amerikai színésznő, és ön, kedves Carmen. Ezen a napon köszöntsék még Ábel, Amélia, Ármin, Ármina, Blandina, Csilla, Erasmus, Etele, Etra, Eugén, Gemella, Geminián, Irma, Jenő, Kornél, Péter, Rasmus, Rézmán és Vénusz nevű kedves ismerőseiket is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1869. június 2-ával kezdünk. Ekkor született Szomori Dezső író, újságíró. 1890-nel folytatjuk, június 2-án megszületett Hedda Hopper, amerikai újságírónő, színésznő, aki 28 éves hollywoodi társasági rovatvezető pályafutásáról, valamint kalapjairól volt híres. 1896-ban járunk, június 2-án Guglielmo Marconi Nobel-díjas fizikus szabadalmaztatta a rádiót. A 20. század elejével folytatjuk, 1904. június 2-án megszületett Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, a Tarzan filmek hősének megformálója. 1908-al folytatjuk, június 2-án megszületett Szent Kuti Miklós Kossuth díjas író. Aztán lépdeljünk tovább, 1921-re, június 2-án született Karinthy Ferenc író, színműíró, Karinthy Frigyes fia, akinek legismertebb művei az Epepe és a Budapesti tavasz, melyből nagy sikerű film is készült. 3 évet lépünk előre, 1924. június 2-án Debrecenben megszületett Böszörményi Géza filmrendező és forgatókönyvíró. Pályáját vegyészmérnökként kezdte 1956-ban, a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1968-tól a MA filmrendezőjeként dolgozott, Szott, Balázs Béla, Európa és Nagy Imre díjas érdemes művész. 1967-tel folytatjuk, június 2-án meghalt Ferenczy Béni Kossuth díjas szobrász, grafikus. Egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikája hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet illusztrált. 1978-al folytatjuk, június 2-án megszületett Los Angelesben Nikki Cox, amerikai színésznő. Ismertebb filmjei a Moonwalker, a Fuss, Roni Fuss, a Bölcsek kövére 2 és a Terminátor 2 az ítélet napja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Szeretnék beszélni a nagypapa.

0: Üzenet a Mózes 3. könyve 19. fejezetéből.
1: Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond néki. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalomnapjaimat, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött istenszobrokat. Én az Úr vagyok a ti istenetek.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: 2026. június 2-a, KEDD. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Evangélium Szent Márk könyvéből, 12. fejezet 13-tól a 17. versig. Egyszer néhány farizeust és Herodes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, s nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbecsalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Elmélkedés. A farizeusok és a Herodes pártiak kérdése az adófizetésről egy csapda. Bár különböző politikai és vallási irányzatot képviselnek, most összefognak, hogy Jézus törbe csalják. Ha azt mondja, nem kell adót fizetni a császárnak, lázadónak nyilvánítják. Ha pedig azt feleli, hogy kell, akkor a nép szemében válik hiteltelenné, mert elfogadja egy idegen hatalom a rómaiak uralmát. Jézus válasza azonban több szintet érint. Először is a császár képmására hivatkozik, ha a pénzen a császár arcképe van, akkor az hozzá tartozik. Ám ezzel párhuzamosan megszólítja a hallgatóság lelkét is. Adjatok meg Istennek, ami az Istené. Mi az, ami az Istené? Minden, ami az ő képmását viseli. Ha mi emberek Isten képmásai vagyunk, akkor Istené vagyunk. Jézus nem választja szét az életet szent és profán részre. Nem arról beszél, hogy vasárnap Istené, hétfő meg a többi nap, pedig a világi hatalomé. Valójában arról tanít, hogy minden emberi kötelesség csak akkor nyer értelmet, ha alá van rendelve Isten rendjének. Az igazságos rend, a közjó szolgálata nem ellentéte az Istennek való engedelmességnek, hanem annak következménye. A keresztény ember nem a világtól való elfordulásra kap meghívást, hanem arra, hogy Isten arcát jelenvalóvá tegye a világban. Ez csak akkor lehetséges, ha életünk forrása és végcélja az Atya. Uram Jézus Krisztus, te azt tanítottad, hogy adjuk meg Istennek, ami az Istené. Egész lényemet, szívemet és lelkemet te alkottad, a te képmásod vagyok. Taníts meg arra, hogy méltó legyek arra, hogy arcodat arcomon hordozzam. Segíts, hogy hűségesen végezzem földi kötelességeimet, de ne felejtsem el, hogy életem benned teljesedik be. Legyek béketeremtő, igazságot kereső, hűséges szolgád a világban. Formálj, vezess és újíts meg, hogy valóban neked éljek, téged szolgáljalak. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a páncélos lovagok annak idején a sisak rostélyük felemelésével azonosították egymást, miközben a királyuk után lovagoltak. Ebből a mozdulatból alakult ki aztán a katonaságnál ma is alkalmazott tisztágés.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Rozmaringos babos tésztát hoztam önöknek, a hozzávalók 4 szemére, 2 evőkanál olívaolaj, 2 kisfej vörös hagyma, vastag cikkekre vágva, 4 gerezfok hagyma, durvára vágva, egy konzerv apró szemű fehér bab leszűrve és leöblítve, egy evőkanál apróra vágott friss rozmaring, 150 cl zöldségleves, hogyha nincs húslevessel is pótolhatjuk, 1,5 deci fehérbor, 4 evőkanál zsíros tejszín, 10 deka egész zöld bab és kb. 30-40 deka széles fodros hosszú metélt. Hevítsük fel az olajat egy nagy serpenyőben, tegyük bele a hagymát és fonnyasszuk meg. Adjuk hozzá a fokhagymát, a fehér babot, a rozmaringot, a húsleves vagy zöldséglevest, aminképp van, és a bort, majd lassú tűzön főzzük kb. 8-10 percig. Ízlés szerint sózzuk, borsózzuk, öntsük bele a tejszínt, és főzzük még kb. 4-5 percig. Közben forraljuk fel egy lábosban enyhén sós vizet, tegyük bele a zöld babot, és 5 perc alatt főzzük puhára. Szedjük kiszűrőkanállal, és tartsuk melegen a babot. Tegyük bele a tésztát a forró lobogó vízbe, és főzzük meg a csomag.

0: Oláson található utasítás szerint. Szűrjük le és forgassuk össze a tejszínes mártással. Szedjük ki 4 tálkába, halmozzuk a tetejére a zöldbabot, és úgy forrón előmelegített tányéron tálaljuk.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképén. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható. Ma mindenütt csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíma a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz az RRF forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig teljesíteni kell. Miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 végére megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentette be a megállapodást 16,5 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A légvédelmi rakéták és rakétaelhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte Vladimir Zelenszky ukrán elnök az Egyesült Államokat, hangsúlyozva, hogy országának sürgős szüksége van a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas eszközökre. Az ukrán államfő úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi gyártási nagyságrend semmi, ezzel Oroszország is tisztában van, és egyre több ballisztikus rakétát állít elő. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a nyugat-dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor, eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker, Viki, Nagybogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületet.

0: reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Június 2-a, kedd. Budapesten tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárták az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervízutat a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt. A 9. kerületben a Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatornakarbantartás miatt.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő.
1: Június 2-án Anita és Kármen nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Anita kegyelem, könyörület jelentésű név, a név barátságos, kedves személyiséget takar. Az Anita név az Anna és a Johanna spanyol becézéséből ered. A név viselői gyakran mutatkoznak tehetségesnek bizonyos művészeti ágakban. Szeretik a minőséget, de nem mindig hajlandó kellő munkát és energiát befektetni ebbe. Becézése Ani, Ancsa, Ancsika, Anika, Nita, Nitácska, Nitus és Nici. Jeles viselői ennek a névnek Ábel Anita színésznő, Derzsi Anita modell, Dajcs Anita színésznő, Görbic Anita kézilabdázó és Tornóci Anita műsorvezető, valamint ön, kedves hallgató. Ezen a napon köszöntjük még a Carmen nevű kedves női hallgatónkat. A név héber spanyol eredetű, jelentése kert. Ünnepelnek még a Carmenek június 2-án kívül, július 16-án is. Becézése Meni, Menike, Carmela. Jeles viselője a névnek Carmen Electra, amerikai színésznő, és ön, kedves Carmen. Ezen a napon köszöntsék még Ábel, Amélia, Ármin, Ármina, Blandina, Csilla, Erasmus, Etele, Etra, Eugén, Gemella, Geminián, Irma, Jenő, Kornél, Péter, Rasmus, Rézmán és Vénusz nevű kedves ismerőseiket is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1869. június 2-ával kezdünk. Ekkor született Szomori Dezső író, újságíró. 1890-nel folytatjuk, június 2-án megszületett Hedda Hopper, amerikai újságírónő, színésznő, aki 28 éves hollywoodi társasági rovatvezető pályafutásáról, valamint kalapjairól volt híres. 1896-ban járunk, június 2-án Guglielmo Marconi Nobel-díjas fizikus szabadalmaztatta a rádiót. A 20. század elejével folytatjuk, 1904. június 2-án megszületett Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, a Tarzan filmek hősének megformálója. 1908-al folytatjuk, június 2-án megszületett Szent Kuti Miklós Kossuth díjas író. Aztán lépdeljünk tovább, 1921-re, június 2-án született Karinthy Ferenc író, színműíró, Karinthy Frigyes fia, akinek legismertebb művei az Epepe és a Budapesti tavasz, melyből nagy sikerű film is készült. 3 évet lépünk előre, 1924. június 2-án Debrecenben megszületett Böszörményi Géza filmrendező és forgatókönyvíró. Pályáját vegyészmérnökként kezdte 1956-ban, a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1968-tól a MA filmrendezőjeként dolgozott, Szott, Balázs Béla, Európa és Nagy Imre díjas érdemes művész. 1967-tel folytatjuk, június 2-án meghalt Ferenczy Béni Kossuth díjas szobrász, grafikus. Egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikái a hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet illusztrált. 1978-al folytatjuk, június 2-án megszületett Los Angelesben Nikki Cox, amerikai színésznő. Ismertebb filmjei a Moonwalker, a Fuss, Ronny Fuss, a Bölcsek kövére 2 és a Terminátor 2 az ítélet napja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a Mózes harmadik könyve 19. fejezetéből.
1: Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mondd nékik. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalomnapjaimat, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött istenszobrokat. Én az Úr vagyok a ti istenetek.

0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. június 2-a, KEDD. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Evangélium Szent Márk könyvéből, 12. fejezet 13-tól a 17. versig. Egyszer néhány farizeust és Herodes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, s nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbecsalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre oda vittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Elmélkedés. A farizeusok és a Herodes pártiak kérdése az adófizetésről egy csapda. Bár különböző politikai és vallási irányzatot képviselnek, most összefognak, hogy Jézus törbe csalják. Ha azt mondja, nem kell adót fizetni a császárnak, lázadónak nyilvánítják. Ha pedig azt feleli, hogy kell, akkor a nép szemében válik hiteltelenné, mert elfogadja egy idegen hatalom a rómaiak uralmát. Jézus válasza azonban több szintet érint. Először is a császár képmására hivatkozik, ha a pénzen a császár arcképe van, akkor az hozzá tartozik. Ám ezzel párhuzamosan megszólítja a hallgatóság lelkét is. Adjatok meg Istennek, ami az Istené. Mi az, ami az Istené? Minden, ami az ő képmását viseli. Ha mi emberek Isten képmásai vagyunk, akkor Istené vagyunk. Jézus nem választja szét az életet szent és profán részre. Nem arról beszél, hogy vasárnap Istené, hétfő meg a többi nap, pedig a világi hatalomé. Valójában arról tanít, hogy minden emberi kötelesség csak akkor nyer értelmet, ha alá van rendelve Isten rendjének. Az igazságos rend, a közjó szolgálata nem ellentéte az Istennek való engedelmességnek, hanem annak következménye. A keresztény ember nem a világtól való elfordulásra kap meghívást, hanem arra, hogy Isten arcát jelenvalóvá tegye a világban. Ez csak akkor lehetséges, ha életünk forrása és végcélja az Atya. Uram Jézus Krisztus, Te azt tanítottad, hogy adjuk meg Istennek, ami az Istené. Egész lényemet, szívemet és lelkemet Te alkottad, a Te képmásod vagyok. Taníts meg arra, hogy méltó legyek arra, hogy arcodat arcomon hordozzam. Segíts, hogy hűségesen végezzem földi kötelességeimet, de ne felejtsem el, hogy életem benned teljesedik be. Legyek béketeremtő, igazságot kereső, hűséges szolgád a világban. Formálj, vezess és újíts meg, hogy valóban neked éljek, téged szolgáljalak. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbirádió.hu
0: A rádiót!

kérlek Istenem, segíts most nekem, senki más, csak ő kell.

0: A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
2: Műsorajánlót hallott.

0: Köszönjük szépen! Úgy érzem, hogy az égiek és a földiek egyaránt jó akarata volt szükséges ahhoz, hogy ez a találkozó itt ma létrejöjjön, hogy ti és mi 24 év után ismét találkozzunk! Akkoriban talán emlékeztek, a 72-es Ki mit tud egyik meghatározó pillanata volt a mi sorsunkban, az, amikor elhangzott az a dal, amit most eljátszunk, de nagyon-nagyon nagy szükség van rátok, hogy velünk legyetek, énekeljetek és tapsoljatok. Kövér a nap!
1: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Információkat várnak az NKA támogatásokról. Manapközben sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Elmondta azt is, körülbelül egy hónapot vesz igénybe a jogalkotás. Információkat várnak az NKA támogatásról a hivatalos vizsgálathoz. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat Tarr Zoltán, aki erről Facebook oldalán közzétett videójában beszélt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az információk segíthetik a már folyamatban lévő vizsgálatot. Kéri azokat, akik rendelkeznek információval, annak a tekintetében, hogy milyen formában, milyen módszerekkel jutott pénz a kedvezményezettekhez, osszák meg ezeket az információkat, segítsék vele a hivatalos vizsgálatot, emelte ki a miniszter. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petl Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicsében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatás ügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak. Ma napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és egy futó zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok közé melegszik a levegő, a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Június 2-a, kedd. Budapesten tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárták az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervízutat a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt. A 9. kerületben a Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható, csatornakarbantartás miatt.
5: Hobbi Rádió!
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től
5: a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást!
10: Egészségedre!
11: Egészségedre!
12: Egészségedre!
11: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
10: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
13: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
5: Ha egy ember 50 éves korában úgy ébred, hogy semmije se fáj, akkor meghalt.
4: Kamu reklámot hallottak.

0: műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Ismét felerősödött a pollenterhelés. Szigorításokat jelentett be a zöld kártyaigénylések szabályaiban az Egyesült Államok. Ma mindenütt csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Gelato Fesztivál Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Fesztivál World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét, Tom Berendsent fogadta a hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban hétfőn. A tárcavezető Facebook bejegyzésében azt írta, Hollandiával sok közös ügyünk van Európában, a mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis az volt, ami a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érinti, az Erasmus ösztöndíjak. Emlékeztetett, az uniós forrásokat hozzahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus program is. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártyaigénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a nyugat-dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de keleten néhol zápor, eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker, Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületet.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Június 2-a, kedd. Budapesten tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárták az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervízutat a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt. A 9. kerületben a Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatornakarbantartás miatt.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai műsorban is, ahogy ez lenni szokott műsorainkban, fogyatékossággal élő embertársainkról szóló, illetve őket érintő témákkal, hírekkel, eseményekkel foglalkozunk. Elsőként arról hallhatnak, hogy innovatív kutatói díjat kaptak a Bárci kutatói. Egy rövid zenét követően indulunk is, tartsanak velünk. Várom Önöket!
2: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Innovatív kutatói díjat kaptak a Bárci kutatói. Az ELTE innovációs nap keretében adták át az ELTE innovatív kutatója díjat, amellyel az egyetem minden évben azokat a kutatókat ismeri el, akik munkájukkal kiemelkedően hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyetemen létrejövő tudás társadalmi és gazdasági szempontból is hasznosuljon. Adja hírül a Rehab portál. Az idei díjat megosztva dr. Habil Perlusz Andrea, kutatásvezető, dr. Loványi Eszter, Tóth Adrien Anita, Bodó Détár Andrea és dr. Dukic Mónika kapta. A program fejlesztésében és megvalósításában a díjazott kutatók mellett Mányik Rihárd, a Neo Magyar Segítőkutya Egyesület elnöke is közreműködik tapasztalati szakértőként. Az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karhoz kapcsolódó kutatócsoport egyedülálló fogyatékossággal kapcsolatos szemléletformáló programot dolgozott ki, amelyet piaci környezetben valósítanak meg a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium projektjeként. A DAT program célja, hogy elősegítse a fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci befogadását, valamint csökkentse a munkáltatók és a munkavállalók körében jelenlévő előítéleteket és információhiányt. A kezdeményezés alapját az a felismerés adja, hogy Magyarországon a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási aránya továbbra is alacsony, miközben a befogadó vállalati kultúra és az esélyegyenlőség iránti társadalmi igény folyamatosan erősödik. A három alkalmas interaktív szemléletformáló program gyakorlati tapasztalatokon keresztül ismerteti meg a résztvevőkkel a különböző fogyatékossági típusokat, az akadálymentesítés és az inkluzív munkahelyi működés alapelveit. A program különlegessége, hogy annak megvalósításában fogyatékossággal élő szakemberek és tapasztalati szakértők is aktív szerepet vállalnak. A program az elmúlt időszakban több piaci szereplőnél, köztük logisztikai, építőipari és tanácsadó cégeknél is megvalósult. A résztvevők nem csak elméleti tudást szereztek a fogyatékosság témaköréről, hanem olyan gyakorlati ismereteket is, amelyek a mindennapi kommunikációban és a befogadó munkahelyi környezet kialakításában egyaránt alkalmazhatók. Az elismerés különösen jelentős mérföldkő a kar életében, a díj történetében első alkalommal nyert Bárcis kutatás. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják. Néhány perc múlva folytatjuk, mégpedig a következő témával: a fogyatékosságügy új helye a kormányzati struktúrában. Ezzel várom tehát önöket néhány perc múlva. Tartsanak velünk!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A következő témánk a fogyatékosság ügy új helye a kormányzati struktúrában. Miniszterelnöki javaslat alapján a köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A kinevezések alapján a fogyatékosság ügy, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés területe a létrejövő szociális és családügyi minisztérium feladat körébe került. A tárcát Kátai Németh Vilmos vezeti. Az új minisztérium a korábbi belügyminisztériumból történő kiválással jött létre, így a szociális ügyek, a családpolitika, a társadalmi felzárkózás, valamint a fogyatékosság ügy önálló tárcaszintre került az új kormányzati struktúrában. A minisztériumon belül az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési területért Éliás Eszter felel majd. Az államtitkári struktúrában külön területként jelenik meg továbbá a gyermekjog és a gyermekvédelem, valamint a szociális, család és idősügy is. Az MTI által közölt hivatalos bemutatás szerint dr. Éliás Eszter a minisztérium esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkára, jogász, mediátor és intézményvezető, több mint 30 éves szakmai tapasztalattal az igazságszolgáltatás, a gyermekvédelem és a szociális ellátás területén. Jogi diplomáját a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudomány karán szerezte, cum laude minősítéssel. Pályafutása során dolgozott a gyámügyben, az APEH jogi területén, majd közel 20 éven át bíróként a fővárosi törvényszéken, gazdasági, kötelmi és öröklési jogi ügyekben. Aktív szerepet vállalt a bírósági mediáció országos rendszerének kialakításában, az OBH mediációs munkacsoportjának tagjaként képzések, szakmai programok és jogalkotási folyamatok előkészítésében is részt vett. Az elmúlt években fogyatékossággal élő emberek ellátásával és támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és irányításával foglalkozott. Több szakterületet érintő feladatkör. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárság feladatköre várhatóan több egymással összefüggő szakpolitikai területet is érint majd. Ide tartozhat a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvételének támogatása, a fizikai és digitális akadálymentesítés, a támogatott lakhatási rendszerek fejlesztése, valamint az önálló életvitelt segítő szolgáltatások és hozzáférések koordinációja. A támogatott lakhatás külön említése szakmai szempontból azért is jelentős, mert ez az egyik legfontosabb, hosszú évek óta zajló átalakítási terület a hazai fogyatékosság ügyben. A folyamat célja, hogy a nagy létszámú intézményi ellátások helyett minél nagyobb hangsúlyt kapjanak a közösségi alapú, önállóbb életvitelt támogató szolgáltatások. A terület sajátossága ugyanakkor, hogy számos más ágazathoz is kapcsolódik, az oktatáshoz, az egészségügyhöz, a foglalkoztatáshoz, a közlekedéshez és a közigazgatási szolgáltatásokhoz egyaránt. Az új minisztériumi struktúra alapján ezek összehangolása a jövőben önálló államtitkári szinten jelenik meg a kormányzati rendszerben. A minisztériumi struktúra alapján a fogyatékosságügy az új kormányzati rendszerben a szociális és családügyi terület részeként jelenik meg. Külön államtitkári felelősség körrel az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés kérdéseire adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adása szól az önök kedvenc rádiójában. Egy rövid zeneszünetet követően a következő témával foglalkozunk. Mozgáskorlátozottak részére fejlesztett kontrollert egy magyar diák. Tartsanak velünk, várjuk, várom vissza önöket.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: közösségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Mozgáskorlátozottak részére fejlesztett kontrollert egy magyar diák, ezzel folytatjuk a műsort. Sokan természetesnek veszik, hogy egy videójáték elindításához csak kézbe kell venni a kontrollert. Mozgáskorlátozott emberek milliói számára azonban ez sokszor egyáltalán nem magától értetődő. Ezen változtatna Vida Ákos, aki olyan speciális kontrollerre csatlakoztatható eszközt fejlesztett, amellyel akár egy kézzel vagy fejmozgással is lehet játszani. Tanulmányával az egyik legnagyobb, legrangosabb amerikai innovációs versenyen is elindult, ahol végül a 15 000 dolláros fődíjat is elnyerte. Vida Ákos a budapesti Kőrösi Csoma Sándor két tanítási nyelvű baptista gimnázium és Nestor intézet egykori diákja, jelenleg pedig a Georgia Institute of Technology mérnök hallgatója. Az adaptaplének keresztelt fejlesztésével győzte meg a zsűrit a USG Innovation and Entrepreneurship Competition, írja a Minnesota intézet Facebook posztjában. Az Adapte Play egy videójáték kontrollerre csatlakoztatható moduláris kiegészítő, amelyet kifejezetten mozgáskorlátozott emberek számára fejlesztettek ki. Az eszköz célja, hogy azok is önállóan tudjanak videójátékokat irányítani, akik számára a hagyományos kontrollerek használata nehézséget, vagy akár lehetetlenséget jelent. A fejlesztés különlegessége, hogy a kontrollert a felhasználók akár egy kézzel vagy fejmozgással is irányíthatják. Így jóval szélesebb kör számára válhat elérhetővé a gaming élménye. Vida Ákos eredetileg egy 3D modellezési versenyre készülve kezdett bele a fejlesztésbe, azonban egy személyes tapasztalat teljesen új irányba terelte a fejlesztést. A projekt akkor vált a fő fókuszommá, idézet, amikor egy celebrális Parízisban érintett barátommal teszteltük az eszközt, mondta Ákos. A celebrális parézis, vagyis agyi bénulás, az izommozgások koordinációját és az izomtónust érintő állapot, amely sok esetben megnehezíti a finommotoros mozgásokat is. Vida Ákos szerint a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy még azonos diagnózis esetén is teljesen eltérő mozgáskorlátozottsággal élhetnek az emberek. Erre válaszul az AdaptPlay moduláris rendszerben készült, az egyes elemek személyre szabhatók és variálhatók attól függően, hogy a felhasználónak milyen mozgás funkciói maradtak meg. A fejlesztést a Georgia Tech Inventure Prize program döntéseként delegálták az országos innovációs versenyre, ahol Vida Ákos végül az első helyet szerezte meg. A győzelemért járó 15 000 dolláros támogatást a fejlesztés további tesztelésére és gyártására fordítanák. A tervek szerint a következő időszakban rehabilitációs központokban futó pilot programokat bővítenének, valamint növelnék a gyártási kapacitást is. A célunk, hogy az eszköz eljusson ahhoz a több millió emberhez, akik szeretnének újra játszani, fogalmazott a fejlesztő. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026.

0: júniusi első adását hallják, és hamarosan az utolsó témával jövök vissza, egy hét, amikor mindenki egyenlő ifjúsági mozgássérült tábor, erről hallhatnak.
1: Hobbi rádió. Fogalmam, hogy menjetek ki a busztal!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Egy hét, amikor mindenki egyenlő, ifjúsági mozgássérült tábor. A nyár sokak számára a szabadság, az önfelett közösségi élmények és az új barátságok időszaka. Fogyatékossággal élő fiatalok számára azonban a táborozás gyakran jóval több kihívással jár. Az akadálymentes környezet, a megfelelő segítség és a biztonságos részvétel sok családnak nehezen elérhető feltétel. Éppen ezért vált az évek során különösen fontossá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett ifjúsági mozgássérült tábor, amely 2026-ban is megnyitja kapuit a Kárpát-medence mozgássérült fiataljai előtt. A Balatonfenyvesen megrendezett tábor nem egyszerű nyári program, egy olyan közösségi tér, ahol a résztvevők megtapasztalhatják az önállóságot, a bizalmat és az elfogadást. A tábor különlegessége az emberi kapcsolatokban rejlik. A máltai tábor egyik legfontosabb sajátossága, hogy a résztvevők nem elsősorban családtagjaikkal vagy állandó segítőikkel érkeznek. Az egy hét során előzetesen felkészített, hasonló korú önkéntesek segítik őket a mindennapokban, a közlekedéstől kezdve a programokon való részvételig. Ez a modell egyszerre jelent kihívást és felszabadító élményt. A mozgáskorlátozott fiatalok számára lehetőséget ad arra, hogy megszokott környezetükből kilépve új helyzetekben próbálják ki magukat, önálló döntéseket hozzanak és új kapcsolatokat építsenek. Az önkéntesek közben közvetlen tapasztalatot szereznek arról, mit jelent a segítségnyújtás, a felelősség és a feltétel nélküli bizalom. A szervezők szerint a közös programok során nem a fogyatékosság kerül a középpontba, hanem maga az ember. A résztvevők együtt sportolnak, beszélgetnek, kirándulnak, zenélnek és vesznek részt különféle szabadidős foglalkozásokon. A tábor így nem csak rekreációs lehetőség, hanem valódi társadalmi érzékenyítő közeg is. Több mint nyaralás, önbizalom és közösségi élmény. A fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadása gyakran nem a nagy kampányokban, hanem az ilyen személyes találkozásokban válik valósággá. A Máltai Szeretetszolgálat korábbi ismertetői szerint a tábor egyik legfontosabb célja az elfogadás és a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés támogatása. A résztvevők sok esetben egész évben várják ezt az egy hetet. Nem csak az élmények miatt, hanem azért is, mert olyan közösség részesei lehetnek, ahol nem kell magyarázkodniuk, alkalmazkodniuk, vagy kívülállónak érezniük magukat. A tábor légköre egyszerre biztonságos és felszabadító. A fiatalok új barátokat szerezhetnek, önbizalmat építhetnek, és megtapasztalhatják, hogy valódi közösségként működnek együtt segítőikkel. Az önkéntesek számára is meghatározó élményt jelent a részvétel. Többen később is kapcsolatban maradnak a táborozókkal, és sokan éppen itt találkoznak először közelről a fogyatékossággal élő emberek mindennapjaival. Ez a személyes tapasztalat gyakran erősebb szemléletformáló erővel bír, mint bármilyen kampány vagy érzékenyítő program. Egy olyan kezdeményezés, amelyből a társadalom egészen tanulhat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évtizedek óta számos szociális és közösségi programot működtet, a mozgássérült tábor pedig ezek egyik legemberközelibb kezdeményezése. A program arra emlékeztet, hogy az akadálymentesítés nem kizárólag rámpákat és lifteket jelent, hanem kapcsolatokat, nyitottságot és valódi közösségi jelenlétet is. A tábor üzenete talán éppen ezért ennyire fontos, az elfogadás nem elmélet, hanem közösen megélt tapasztalat. Egy hét a Balatonnál, amely sok résztvevő számára egész évre ad erőt, és amelyből talán mindannyian tanulhatunk valamit az egymásra figyelésről, az emberi méltóságról és a közösség valódi jelentéséről. A tábor helyszíne Balatonfenyves, időtartama pedig augusztus 24-től 29-ig lesz. A program a Kárpát-medence mozgáskorlátozott fiataljai számára nyújt közösségi és rekreációs lehetőséget. A résztvevőket felkészített önkéntes segítők támogatják a tábor teljes időtartama alatt. További információk pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján érhetők el, mégpedig Magyar Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági mozgássérült tábor. Adja hírül a Rehab portál, tehát a Rehab portálon is elérhető az imént ismertetett téma. Egy hét, amikor mindenki egyenlő, ifjúsági mozgássérült tábor. És ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb a június 22-ével kezdődő héten várom Önöket, kedves hallgatóink. Ha bárkinek észrevétele, kérdése, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/eseegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudnak elérni bennünket. Tehát facebook.com/eseegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban is, tehát a Spotify-on, illetve az Apple podcastben. Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Találkozunk tehát a június 22-i héten. Addig is mindenkinek minden jót kívánok, további tartalmas kultúrát, időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Település szinten is elérhetőek a kereseti adatok a KSH térképén. Napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Manapközben sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek nagy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A Sülyök Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Elmondta azt is, körülbelül egy hónapot vesz igénybe a jogalkotás. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztés lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Ma napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és egy futó zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok közé melegszik a levegő, a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Június 2-a, kedd. Budapesten tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárták az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervízutat a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt. A 9. kerületben a Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható, csatornakarbantartás miatt.
5: Hobby Rádió.
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
10: Hölgyek és urak, mindenki csatolja be a biztonsági övét, Moni, te is csatold be, ne ugrándozzál itt a repülőgépen. Tudom, hogy nagyon-nagyon izgatott vagy, hiszen egy olyan országban megyünk, ahol még nem voltunk, úgyhogy mindenki számára újdonság lesz, de hát egy, ami biztos, a két úti vezetőjük, akik soha nem hagyják önöket utazás nélkül, az nem más, mint a nagyon-nagyon örvendező, és hát utazni vágyom, na csak Moni.
11: És természetesen itt van az én felügyelőnek is beillő társam, Szomer Gábor László Vazú. Nincs mit szépíteni a dolgon, bizony ma észak felé vesszük az irányt, úgyhogy én a magam részéről a pici fürdőruhákat, pici felsőket, pici szoknyákat, pici papucsokat, pici cipőket.
10: Nagyobbakra cseréled.
11: Így van, mivel Lettországba megyünk, ott azért még mindig érvényesül az a több ezer éves hagyomány, miszerint hideg van úgy általában, nincs az a tikkasztó meleg, mint mondjuk a mediterrán régióban.
10: Egyébként Lettország a turisták tömegeitől ma még kevésbé érintett terület, a fenyőerdőkben álló omladozó kastélyoktól a Balti-tenger partján lévő üdülőhelyekig minden adott az igazi kikapcsolódáshoz, úgyhogy érdemes ide is ellátogatni.
11: Amikor én középiskolás voltam, és meg kellett tanulnom az összes európai országot fővárossal, hát megmondom őszintén, Lettország fővárosa volt a legszórakoztatóbb számomra, Riga ugyanis a főváros, egyébként Lettország köztársaság, és hivatalosan lettül lehet ott beszélni, de szerintem most már angolul is meg fognak minket érteni. Sőt, tekintettel arra, hogy ez bizony majdnem skandináv ország, az orosz, illetve a finn-svéd nyelvvel is valahogy azért csak el lehet ott boldogulni. Egyébként területét tekintve mintegy 64 és fél ezer négyzetkilométeres, ugye a 121. legnagyobb ország a Földön. Népességét tekintve pedig, hát elég kevesen laknak ott, olyan 2,3 millióan. Pénznem pedig senkit ne téveszem meg, bár uniós tagállamról van szó, egyelőre még lett-lattal lehet fizetni, lett-latt, úgyhogy lehet szórakozni azon, hogy milyen érdekes is maga a nyelv. No, de mi nem azon fogunk szórakozni, én most Szomit próbálom nem felidegesíteni a repülőn. Szomi, ha szükség lesz, az acskóra odaadod?
10: Hát remélem, hogy nem, mert hogy most hozzák itt mögöttünk már az ennivalót, úgyhogy lehetőség szerint azért tiszteljük meg annyival a légitársaságot, hogy díjazzuk az ételeiket. Aztán hova fogunk utazni? Hát elutazunk Lettország legfontosabb látnivalóihoz, megnézzük mindazt, amit ez az ország kínál nekünk. Na de hát a történelemben is fogunk kalandozni, no meg hát azért a lett gasztronómia legfinomabb fogásait is meg fogjuk kóstolni, mint étel, mint pedig ital tekintetében. Úgyhogy minden, ami Lettország, az mindenképp megtalálható lesz a következő egy órában. Úgyhogy tartsanak önök is velünk, és legyenek világjárók.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
12: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Na hát, hál' Istennek leszálltunk, Módinak is oda került az ebéd, ahová kellett volna, sőt, még ott is maradt. Elővettünk egyébként, útközben kaptunk egy ilyen kis történelemkönyvszerűséget, ha már ugye így lett országba utazunk, azért illik ismerni az adott ország legfontosabb történelmi eseményeit. No, de hát ezt nem mindenki nézte meg, nem mindenki olvast el, úgyhogy mi ezt mindenképp most bepótoljuk.
2: Igen, középiskolás tanulmányaim során bevallom, Lettország történelmében annyira nem merültem el.
1: Éppen azon az órán csak a por ragadt rád, valljuk be.
2: Hát igen, én sem voltam mindig egy kiváló tanuló. A mai Lettország terület, amely sokáig Livónia néven volt ismert, a német kard testvériség befolyás alatt állt a 13. századtól. A 18. és a 19. század során Oroszország hajtotta uralma alá az országot és a szomszédos területeket is. Az első világháború és az orosz forradalom után Lettország 1918. novemberében kikiáltotta függetlenségét. Ez nem tartott sokáig, mivel a Szovjetunió az 1939-es Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradéka alapján az érdekszférájába tartozó balti államokat fenyegetéssel, illetve nyomásgyakorlással kötelezte olyan szerződések aláírására, mely szerint azok területén szovjet csapatok állomásozhatnak. Az ilyen irányú szerződést Lettország 1939. október 5-én írta alá, 1940. június 15-én a Szovjetunió egy megrendezett határincidenst használt fel a bevonulás megindokolására. Karlis Ulmanis miniszterelnök a vérontás elkerülésére parancsot adott a lett hadseregnek a fegyverletételre.
1: Az országot 1940. június 17-én szállták meg, és a Szovjetunió hivatalosan augusztus 5-én annektálta. Lettország hosszú ideig szovjet uralom alatt állt, leszámítva a II. Világháború néhány évét, amikor a németek foglalták el. Az 1980-as évek szovjet reform mozgalmai, mint például a glasnosznyi, felerősítették a lett, vagy éppen, ahogy máshogy is szokták mondani, ugye lavón függetlenségi törekvéseket, amelyek 1991. augusztus 21-én a függetlenség kikiáltásához vezettek. 1991 óta az ország folyamatosan javítja a kapcsolatait a nyugati államokkal, 2004-ben mind a NATO-nak, mind pedig az Európai Uniónak a tagja lett. 2007. március 28-án aláírták a szerződést az orosz-lett határról, ezzel pedig véget ért az 1991 jóta tartó határvita.
2: Nézzük, milyen ünnepek vannak Lettországban. Na hát június 23-án, ugye milyenkor Szent Iván éjjel szoktunk ünnepelni, ezt Lettországban is megteszik, mégpedig Ligodiena néven. Aztán itt van november 18, ekkor már bizony kemény ősz van, ez a függetlenség napja, ez a Nad Karibas Diena, az 1918-as függetlenség kikiáltásának napját ünneplik ekkor.
1: Illetve van még egy-egy igazán lavonnak mondható ünnep, méghozzá ez a Ligó nap, illetve a Jáni, január 23-án és 24-én, ez a legnagyobb hagyományos lett fesztivál. Az ősi balti pogány ünnepek közé tartozik, a lettek számára szimbolikus jelentősége van. A Ligó fesztivál január 23-án van, ezt követi pedig a Jáni, január 24-én. Egybeesik egyébként a nyári napfordulóval, és az ünnepségek számos ősi hagyomány nyomait őrzik, milyen például, amikor a lettek vadvirágokat és ágakat gyűjtenek, rögyfalevelekből és virágokból koszorút fonnak, feldíszítik a házakat, egy szertartás keretében pedig fáklyákat gyűjtenek és dalokat énekelnek a Ligó refrénnel. Tradicionális étel ilyenkor a jáni sajt köménymankkal és árpasörrel.
2: No hát, mi is a tradíció keretében hamarosan kipróbáljuk azt, hogy a lett konyha milyen különlegességeket tartogat számunkra, különösen Szominak, hiszen Szomi egy országban mindig ugyebár a konyhát méri meg, mind igazán döntő súlyt, hogy szereti vagy nem.
1: Úgyhogy hamarosan kellőképpen befalatozunk mindenféle livón, édességből, meg ételből, meg italból is, úgyhogy tegyenek önök is velünk, és utazzanak velünk Lettországba a folytatásban is.
3: Hobbi Rádió!

0: Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Sajnos nem vagyunk boldogak, ugyanis mire sorra kerültünk, elfogyott az összes egy a Rock Fesztiválra, úgyhogy ezt sajnos ki kell hagynunk. No, de hát helyette remek programokat és remek látnivalókat találtunk itt Lettországban, úgyhogy ezek felé vesszük a folytatásban az irányt.
2: Egészen pontosan arról van szó, hogy Bauszkába látogatunk el. Zemgála tartományban, ez Dél-Lettországban van, a Litvánia és Livónia közötti kereskedelmi út védelme miatt a német lovagrend 1443-ban vastagfalú várat épített Bauszkában. A vár romjai ma is megcsodálhatóak, szép kilátás nyílik a környékre, a Neumas és a Múza összefolyásánál. Az elővár területén álló felújított palotában ma a Bauszka Kastély Múzeum található. A város 16. századi protestáns templomát, a Szentlélek templomot is érdemes megtekinteni. Nyugati tornyán ma is láthatóak a lőrések.
1: És Bauszkától nem is kell olyan messzire menni, hogy megcsodálhassuk a Rundále kastély együttesét, hiszen csak 11 kilométert kell nyugatra utaznunk, Rigától sincs egyébként olyan nagyon nagy távolságra, csupán 77 kilométerre délre találjuk a kis Versailles-ként is emlegetett háromszárnyú építményt. Ma állami fogadások zajlanak itt egyébként. A kastély történetét röviden annyiban lehetne összefoglalni, hogy Anna Ivanovna cárnő külföldi hercegi tette kegyeltjét Ernst Johann Biront, és hát Biron mutatós nyári lakot szeretett volna építetni magának, a cári udvari építészét Francesco Bartolomeo Rastrellit kérte fel, aki ilyen szentpétervári téli palotát tervezte, és hát így született meg ez a kastély, aminek 1736-ban kezdődött az építése, de 4 év múlva félbehagyták az építkezést, mert Biron az udvar kegyvesztettjévé vált, mint cárnő barátja, és hát emiatt hát az igencsak zord Szibériába száműzték, kellett neki rosszalkodnia. Nagy Katalin cárnő azonban később megkegyelmezett Bironnak, ezért 1764-ben folytathatták az építkezést. Gyönyörű egyébként a kastély aranytermen. Az orosz Szuvalov grófok birtokolták legtovább egyébként az épületet. Őket ábrázolják a festmények is, a fehér terem mennyezet stukkóiról híres, de szép a rózsaszoba és a kastély körüli francia park is, hajdanában 300 000 hársva díszítette.
2: És akkor nézzük a kurföldi Svájc, Kurzemes, Sviesze és a világ legészakibb szőlőhegyeit. A sík kurzemei táj körülbelül 100 km-re Rigától Tászi környékén megváltozik. Magasabb dombok jellemzik, a legmagasabb 175 méterrel van a tengerszintje felett. A dombok között festői völgyek terülnek el, ilyen például az Abava völgye. A völgy fölött 1873-ból származó híd ível át, Kandava városa fölött hegy magasodik, ahol ma is láthatóak az egykori lovagvár falmaradványai. A várhegylábánál áll a négyzet alakú lőportorony, mindössze 25 kilométert kell megtennie a turistának a folyó mentén, hogy elérje a világ legészakibb szőlőhegyét. Teraszos lejtőjén már a középkorban is termesztettek szőlőt, az Abava bal partján a Pendvála szabadtéri múzeum is látható.
1: És hogyha itt járnak Lettországban, akkor semmiképpen se hagyják ki a Gauja Nemzeti Parkot és Turaida várát. Livóniában, vagy hogyha jobban tetszik Lettországban, a Gauja ős folyam völgyében 30 méternél is magasabb kősziklák, üregek, barlangok között vezet az út a Gauja Nemzeti Parkban. A természeti látnivalók mellett az épített környezet is remek látnivalókkal szolgál az ide látogatóknak. A Gauja völgy fölött a kart testvérek 1207 és 26 között lovagvárat is építettek, Siguldán és Krimuldán települések között 1000 méternél is hosszabb függő vasúton utazhatnak a turisták, nem kis adrenalin szintet szerezve ezzel. Turaida várának a helyén már a 13. század elején állhatott egy favár, ez azonban leégett, a rigai püspök pedig 1214-től annak a helyén felépítette Fredeland várát, amely később a Trejden nevet kapta. 1776-ban azonban ez is leégett, újjáépítését az 1950-es években kezdték el. A Vármúzeum a lívek történetét mutatja be, az öreg torontból pedig a Gauja völgyére nyírik remek kilátás.
2: Szóval érdemes vár körülnézés céljából ellátogatni Lettországba, hiszen hihetetlen dolgokat fogunk ott látni. Mi pedig én úgy gondolom, hogy hát ha nem is sikerül egy ilyen orosz lett vonalat kiépítenünk most közöttünk így Szomival, már szerelmi viszonylatban, abban minden esetre konszenzusra fogunk jutni, hogy hová látogatunk el következő alkalommal. Önök pihenjenek meg esetlegesen egy vár oldalában.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Műsorajánló.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
10: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdély Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: A nagy mulatozás után pedig gyorsan befordultunk az egyik sarkon, már csak abból kifolyólag, hogy itt egy nagyon jó kis helyinek tűnő éttermet találtunk, úgyhogy kérettük is a főpincért, a konyha főnökét, és hát ő bizony ajánlott nekünk remek kis lett finomságokat. Nézzük, hogy miről tudunk válogatni itt Lettországban.
2: A konyha művészetet is befolyásolt, hogy Lettország területe hosszú ideig különböző államokhoz tartozott. Észak-Lettországban az észt teljes konyha hatása érvényesül, míg Nyugat-Lettországban, ugye a német konyha jellemző, Kelet-Lettországban erős litván és belorusz befolyás érezhető, olykor az orosz konyha sajátosságaival.
1: A lett nemzeti konyha művészet alapját képezik a hideg konyhai ételek, a putrák, a savanyú teljes készítmények és a házi sajtok, ilyen például a Backstein típusú sajt és az úgynevezett tojásos sajtok. A levesek idegen átvételek útján változtak, ezért nem tekintik azokat jellegzetesen lavónak.
2: Klasszikus nemzeti jelleg.

0: második fogások az úgynevezett putrák, zöldséges gabonakásák szalonnával, füstölt hússal, hallal és savanyú teljes termékekkel. Ez utóbbiak elterjedtek a lett főzés technikában, ilyen az aludtej, a scapiens, a tejsavú, a tejföl, a túró és a savanykás ízű sajtok.
1: Jellemző egyébként a gabona savanyítása, sózása vagy éppen erjesztése is. A lett konyha savanyú zab és borsó kiszeljei népszerűek. Ezeket még savanyú áfonyalével, aludtejjel tovább savanyítják és zabsűrítménnyel tálalják. Az ilyen régi ételt pedig putyásznek nevezik, úgy látszik a letteké ezek a savanyú fogásoknak a mesterei, illetve ismerői.
0: Szomi, szereted?
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk, azt nem mondom, hogy el fogja nyerni a tetszésemet, de hát azért, hogyha már itt vagyunk Lettországban, mindenképpen ki kell ezeket próbálni, aztán maximum nem fog ízleni.
0: A modern konyha egyébként a német konyhától átvett húsos, halas ételek jellemzője, tehát úgy néz ki, hogy a lett konyha két nagy érára osztható, van a savanyított régi
1: a
0: korszak, meg van a modern korszak, amikor a németek hatást gyakoroltak, és ilyenkor megjelentek a húsok, meg a halak. A lett konyha kétharmada hideg ételekből áll, céklasalátából, húsos és halas előételekből, tojásokból, sajtokból, túróból, és még mindig itt van ugye a savanyított tej, az aludtej. A korlátozott ételválaszték és az időhiány együttesen vezetett ehhez az igencsak furcsa étkezési kultúrához.
1: Egyébként a svéd és a német hideg konyha is ösztönzőnek hatott a lett konyha művészetre, hogy őt elsősorban a jómódú polgárság által kultivált bonyolult kolbász készítményekre, disznósajtokra, pástétomokra és sonkákra kell gondolni, az orosz konyhától a sózott és a füstölt hal készítményeket, valamint a zöldséges és hideg ételeket kölcsönözték, de a tésztában sült zöldség is bővítette azért a lett ételválasztékot az idők során, szóval azért nem csak aludtejből állott a világ Lettországban.
0: Természetesen formába került a hideg konyha választékába a sajátosan lett, sózott és marinírozott hering, a füstölt hal, így az angolna, a szaláka hering, a tojás és a hagyma gyakori alkalmazása, szemben az ész konyha kevesebb hagyma használatával. Tehát ha Észtországot és Lettországot konyha szerint el akarjuk különíteni, akkor keressük a hagymát. A hagyma gumót és a hagyma zöldlevét egyaránt beleteszik az ételeikbe, ez is egészen sajátságos ízt adhat neki, a mustár használata is elterjed, szóval alapvetően a lett konyha savanyító konyha.
1: Ennek ellenére azt mondják, hogy az itteni ételek, a lett ételek mérsékelten savanykás és sós ízűek, a sok savanyítás ellenére sem érezzük túlzottan a savanyúnak azokat. A folyékony meleg ételek hiányát sok-sok kávéval enyhítik, jó barátok, már jó barátok. A cukrász készítmények német hatást tükröznek, kedveltek a piskóták, illetve a különféle omlós sütemények. Szóval ezt mind megenni lehet, de mi az, amit inni lehet és kimondottan lett?
0: Rigai fekete balzsam, Szomi, ez lesz a tied, egy hagyományos lett gyógyfüvekből készült likőr, sima vodka, és sok különféle természetes összetevő keveréke, ez adja amint egy 4500 fokos alkoholtartalmat. Lehet inni magában, vagy keverve pálinkával, vodkával, melegítve teába, vagy szódával, üdítő italokkal keverve, egy szóval koktélként is. A hagyomány úgy tartotta, hogy majdnem mindenre jó, különösen az emésztési gondokra. Egyébként az aperitífek jó része olyan, hogy mindenre jó, emésztési gondokra különös tekintettel, ezért hozzák meg az étvágyat. Az ital maga fekete és nagyon keserű, de van egy csöpnyi, egy lehelletnyi kivehető édessége. Egyébként én azt látom, hogy a lettek meg a szláv népek is nagyon szeretnek ilyen gyógyfüvekből likört csinálni, vagy fenyőmagból, hát a vodka az meg ugye egy tradicionálisan északi ital.
1: Hát igen, igen. No, úgyhogy szerintem megkóstolunk ezt-azt, bár mondjuk nem tudom, hogy jó ötlet lesz-e az aludtejre ilyen rigai fekete balzsamot inni, hát lehet, hogy utána lennének különféle gondjaink. No, mindegy, ezt majd szépen rangsoroljuk.
0: Szomi, én vigyázok rád, megígérem, jó?
1: Köszi, majd maximum kinyitod előttem az ajtót, hogy azzal ne kelljen baldodnom. Úgyhogy egymásnak mindenképpen segítségére leszünk, de hát mi hamarosan a mi itókázásunkból, meg az evésünkből elindulunk, és megnézzük mindazt, amit Lettország kínál a számunkra, hova és máshova mehetnénk elsőként, mint a Lavon fővárosban, Brigában. Úgyhogy megnézzük mindazt, amit a főváros kínál nekünk, önök is jöjjenek velünk a folytatásban itt a világjáróban.
2: Hobbirádió.hu
3: A rádiót!

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Megfogadva Móni a tanácsodat, leültünk ide a vár aljába. Én előkaptam a kis flaskámat, én kortyolgatom a bársonyos rigai fekete likört. Nem tudom, te mit szeretnél, aludtejet, túrót, vagy te is kérsz egy kicsit a likörből?
2: Én megvallom őszintén, nem, én húst szeretnék, meg kávét.
1: Húst, kávét. Jó,
2: igen.
1: De a kávéba kérsz egy kis balzsamot?
2: Szomi, jó, egy kicsit, de csak a kedvedért, csak is, és kizárólag a te kedvedért.
1: De tényleg csak annyit iszunk mind a ketten, hogy a következő úti célunkig eljussunk. No, úgyhogy egy hétig bizony izgalomban kell, hogy tartsalak, hiszen csak ekkor fogunk majd elindulni, addig pedig élvezzük a lettek vendégszeretetét, az aludtejet, meg hát a rigai fekete balzsamot. Önök pedig tartsanak velünk egy hét múlva is, ugyanitt, ugyanebben az időben, akkor is legyenek az úti társaink. Köszönjük már a figyelmüket, a fekete balzsam nem annyira szeretője, de mindenképp tisztelője is itt lesz a következő alkalommal Nacsa Móni személyében.
2: Aki pedig hát itt ugye a vár lábánál elterült mellettem a kis üvegjével, egyébként kapsz majd tőlem egy nagyon jó kis lapos üveget, amiben bele lesz gravírozva az, hogy I love világjáró, a Szommer Gábor László vazgó volt.
1: Köszönjük a figyelmüket, további szép napot mindenkinek, viszonthallásra!
2: Viszonthallásra!
3: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk! Csak szeretnénk.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, Nacsa Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: Fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a mezőgazdaság számára. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. Manapközben sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzás körzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a három érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Buna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára, új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Beomlott egy illegálisan működtetett bánya Kína délnyugati részén, Yunnan tartományban. A balesetben 5 életüket vesztették, egy ember pedig megsérült, jelentette a kínai állami média. Kínában továbbra is gyakoriak a bánya balesetek, különösen az illegális vagy nem megfelelő biztonsági előírások mellett működő létesítményekben. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a Nyugat-Dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de keleten néhol zápor, eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kell. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületet.

0: reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
2: Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben több mint 70%-kal nőtt a cukorbetegek száma. Jelenleg mintegy 700 ezeren szenvednek diabétesben, de szakemberek szerint 1 millió embert is érinthet a betegség. A Magyar Diabétesz Társaság megalakulásától kezdve azon fáradozik, hogy a diabetológia modern szemléletét és módszertanát terjessze, hiteles tájékoztatást nyújtva ezzel mind a szakemberek, mind pedig az érintettek számára. Dr. Várkonyi Tamást, a Magyar Diabétesz Társaság főtitkárát először az 1970-ben létrejött társaság történetéről kérdezte Balázs Zsanett.
3: Már kezdettől fogva az volt a cél, hogy az érdeklődő tagság számára eljuttassa a társaság azokat a legújabb kutatási tudományos ismereteket, vagy akár tapasztalatokat, amelyek hatékonyabbá teszik a cukorbetegség felismerését és kezelését. A Belgyógyászati Klinika könyvtárában gyűltek össze néhányan. Tulajdonképpen akik ott voltak, azok elsőrendben endokrinológusok voltak, tehát hormonbetegségekkel foglalkozó szakértők voltak elsőrendűen, de már akkor látható volt az, hogy rendkívül nagymértékben növekvő betegszám önmagában szükségessé teszi azt, hogy egy külön társaság foglalkozzon ezzel a betegséggel. Mivel nagyon sok okból alakul ki a kettes típusú diabétesz, amely ugye a betegek többségének van, ezért többféle támadásponton kell tenni a betegség ellen, ez egy nagyon fontos új megállapítás. Másik pedig az, hogy egyéb szempontokat is figyelembe kell venni, amikor kezelünk egy beteget, nem csupán az, hogy hogyan tudjuk a cukrát csökkenteni, hanem az például, hogy milyen egyéb betegségei vannak, milyen lehetőségei vannak, akár az életmód a diéta tartására, vagy a gyógyszerek beszerzésére. És ami nagyon fontos különbség, hogy 21. századra elértük azt, hogy nagyon fontos cél az is, hogy a beteg életminősége is olyan legyen, mint az egészséges társaké, vagy nagyon megközelítse azt.
4: Mi a különbség az egyes típusú cukorbetegség, illetve a kettes típusú között?
3: Az egyes típusú cukorbetegséget régebben ugye fiatalkori cukorbetegségnek is nevezték, az annyiban igaz továbbra is, hogy nagyon nagy mértékben ugye serdülőkorban alakul ki leginkább, viszont a kialakulás az döntően különbözik a kettes típustól, mert itt arról van szó, hogy az inzulin termelés szenved károsodást, tehát a betegeknek a hasnyálmirigyében először csökken, azután pedig gyorsan leáll az inzulin termelés, és ez nagyon nagy mértékben különbözik a kettes típusú diabétesztől, ahol a betegség elején inkább az inzulinnak a hatása romlik el. A betegség első fázisában inkább még magasabb inzulin szinteket is mérhetünk, tehát amíg az egyikben inzulin hiány van, addig a másikban akár inzulin többlet is lehet.
4: Ugye az orvostudomány is folyamatosan fejlődik, és a folyamatos változásnak, illetőleg a fejlődésnek köszönhető az inzulin pumpa is. Mi ez tulajdonképpen?
3: Az inzulin pumpát az egyes típusú diabétesesekben alkalmazzuk leginkább jelenleg. Az inzulin pumpa megpróbálja utánozni az élettani folyamatokat, ugye folyamatosan viseli a beteg, ezért folyamatosan a bőr alatti szövetbe pumpálja az inzulint. Ez mintegy utánozza az úgynevezett bázis, tehát elsődleges inzulin termelést, ami mindannyiunkban van, akik egészségesek vagyunk, és az étkezéshez pedig a beteg gomnyomással tud saját magának további inzulint adagolni. A legjobban az élettani viszonyokat pumpakezeléssel lehet elérni, de hozzá kell persze tenni azt, hogy nincs olyan kezelés, ami mindig mindenkinek megoldja a problémáját, de sokaknak ez azért lehetőséget teremthet arra, hogy a vércukorértékek megfelelőek legyenek.
4: Mik azok az életmódbeli változások, illetve étkezésbeli változások, amelyek betartásával visszaterelhetjük a szervezetünket a normális állapotba?
3: Elég egyszerű válasz van erre, de persze megfogadni sokkal nehezebb. Az egyik, hogy felesleges kalóriára nincsen szükség, itt messze nem csak a cukorról van szó, hanem általában a magas kalóriatartalmú ételek fogyasztásáról, akár a zsírtartalmú ételek, tehát nem csak a cukor fogyasztása okoz természetesen cukorbetegséget, hanem általában a túlzottan bevitt kalória és az elhízás, hiszen tudjuk azt, hogy ha valakinek nő a testsúlya, akkor a saját inzulinjának a hatása az jelentősen romlik. Ez az egyik módszer, ami fontos lehet, a másik pedig, hogy mozogni kell, tehát aktívan ki kell fejteni izommunkát, mert az izom az az egyik legnagyobb felhasználója egyébként a cukornak, és természetesen a bevitt energiának is, tehát ezzel a két módszerrel a felesleges, raktározott, ha úgy tetszik, energiát korlátától szabadul meg a szervezet, ami egyenesen vezet az anyagcserének a komoly javulásához. Társadalmi szinten kell megértenie egy populációnak azt, hogy milyen fontos ez, mert azt hiszem, hogy a személyes példa az egy nagyon komoly, nagyon hatékony módszer a képzésben, és meg kell ragadni minden lehetőséget arra, hogy közvetíteni tudjuk ezeket a rendkívül fontos megfigyeléseket, amelyek mozgásszegénység és a kettes típusú cukorbetegség között vannak.
0: Műsor ajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit. És azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mező.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Egészségedre!
7: Egészségedre!
6: Egészségedre!
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
10: UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
9: Ez a UK Fever.

0: vasárnaponta 5-től a Hobby Rádióban. UK
1: Fever Show. Műsorajánlót hallottak.
2: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképén. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható. Ma mindenütt csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz az RRF forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig teljesíteni kell. Miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 végére megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentette be a megállapodást 16,5 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A légvédelmi rakéták és rakétaelhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte Vladimir Zelenszky ukrán elnök az Egyesült Államokat, hangsúlyozva, hogy országának sürgős szüksége van a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas eszközökre. Az ukrán államfő úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi gyártási nagyságrend semmi, ezzel Oroszország is tisztában van, és egyre több ballisztikus rakétát állít elő. Ma napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, és egy futó zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok közé melegszik a levegő, a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 2-án Anita és Carmen nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Anita kegyelem, könyörület jelentésű név, a név barátságos, kedves személyiséget takar. Az Anita név az Anna és a Johanna spanyol becézéséből ered. A név viselői gyakran mutatkoznak tehetségesnek bizonyos művészeti ágakban. Szeretik a minőséget, de nem mindig hajlandó kellő munkát és energiát befektetni ebbe. Becézése Ani, Ancsa, Ancsika, Anika, Nita, Nitácska, Nitus és Nici. Jeles viselői ennek a névnek Ábel Anita színésznő, Derzsi Anita modell, Dajcs Anita színésznő, Görbic Anita kézilabdázó és Tornóci Anita műsorvezető. Valamint ön, kedves hallgató! Ezen a napon köszöntjük még a Carmen nevű kedves női hallgatónkat. A név héber spanyol eredetű, jelentése kert. Ünnepelnek még a Carmenek június 2-án kívül, július 16-án is. Becézése Meni, Menike, Carméla. Jeles viselője a névnek Carmen Electra, amerikai színésznő, és ön, kedves Carmen. Ezen a napon köszöntsék még Ábel, Amélia, Ármin, Ármina, Blandina, Csilla, Erasmus, Etele, Etra, Eugén, Gemella, Geminián, Irma, Jenő, Kornél, Péter, Rasmus, Rézmán és Vénusz nevű kedves ismerőseiket is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1869. június 2-ával kezdünk. Ekkor született Szomori Dezső író, újságíró. 1890-nel folytatjuk, június 2-án megszületett Hedda Hopper, amerikai újságírónő, színésznő, aki 28 éves hollywoodi társasági rovatvezető pályafutásáról, valamint kalapjairól volt híres. 1896-ban járunk, június 2-án Guglielmo Marconi Nobel-díjas fizikus szabadalmaztatta a rádiót. A 20. század elejével folytatjuk, 1904. június 2-án megszületett Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, a Tarzan filmek hősének megformálója. 1908-al folytatjuk, június 2-án megszületett Szent Kuti Miklós Kossuth díjas író. Aztán lépdeljünk tovább 1921-re, június 2-án született Karinthy Ferenc író, színműíró, Karinthy Frigyes fia, akinek legismertebb művei az Epepe és a Budapesti tavasz, melyből nagy sikerű film is készült. 3 évet lépünk előre, 1924. június 2-án Debrecenben megszületett Böszörményi Géza filmrendező és forgatókönyvíró. Pályáját vegyészmérnökként kezdte 1956-ban, a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1968-tól a MA filmrendezőjeként dolgozott, Szott, Balázs Béla, Európa és Nagy Imre díjas érdemes művész. 1967-tel folytatjuk, június 2-án meghalt Ferenczy Béni Kossuth díjas szobrász, grafikus. Egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikája hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet illusztrált. 1978-al folytatjuk, június 2-án megszületett Los Angelesben Nikki Cox, amerikai színésznő. Ismertebb filmjei a Moonwalker, a Fuss Ronny Fuss, a Bölcsek kövére 2 és a Terminátor 2 az ítélet napja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Mózes 3. könyve 19. fejezetéből.
1: Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond néki. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalomnapjaimat, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött istenszobrokat. Én az Úr vagyok a ti istenetek.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. június 2-a, KEDD. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Evangélium Szent Márk könyvéből, 12. fejezet 13-tól a 17. versig. Egyszer néhány farizeust és Herodes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, s nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbecsalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Elmélkedés. A farizeusok és a Herodes pártia kérdése az adófizetésről egy csapda. Bár különböző politikai és vallási irányzatot képviselnek, most összefognak, hogy Jézus törbe csalják. Ha azt mondja, nem kell adót fizetni a császárnak, lázadónak nyilvánítják. Ha pedig azt feleli, hogy kell, akkor a nép szemében válik hiteltelenné, mert elfogadja egy idegen hatalom a rómaiak uralmát. Jézus válasza azonban több szintet érint. Először is a császár képmására hivatkozik, ha a pénzen a császár arcképe van, akkor az hozzátartozik. Ám ezzel párhuzamosan megszólítja a hallgatóság lelkét is. Adjatok meg Istennek, ami az Istené. Mi az, ami az Istené? Minden, ami az ő képmását viseli. Ha mi emberek Isten képmásai vagyunk, akkor Istené vagyunk. Jézus nem választja szét az életet szent és profán részre. Nem arról beszél, hogy vasárnap Istené, hétfő meg a többi nap, pedig a világi hatalomé. Valójában arról tanít, hogy minden emberi kötelesség csak akkor nyer értelmet, ha alá van rendelve Isten rendjének. Az igazságos rend, a közjó szolgálata nem ellentéte az Istennek való engedelmességnek, hanem annak következménye. A keresztény ember nem a világtól való elfordulásra kap meghívást, hanem arra, hogy Isten arcát jelenvalóvá tegye a világban. Ez csak akkor lehetséges, ha életünk forrása és végcélja az Atya. Uram Jézus Krisztus, Te azt tanítottad, hogy adjuk meg Istennek, ami az Istené. Egész lényemet, szívemet és lelkemet Te alkottad, a Te képmásod vagyok. Taníts meg arra, hogy méltó legyek arra, hogy arcodat arcomon hordozzam. Segíts, hogy hűségesen végezzem földi kötelességeimet, de ne felejtsem el, hogy életem benned teljesedik be. Legyek béketeremtő, igazságot kereső, hűséges szolgád a világban. Formálj, vezess és újíts meg, hogy valóban neked éljek, téged szolgáljalak. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
0: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy a páncélos lovagok annak idején a sisak rostélyük felemelésével azonosították egymást, miközben a királyuk után lovagoltak. Ebből a mozdulatból alakult ki aztán a katonaságnál ma is alkalmazott tisztágés.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk!

0: bridge programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu. Hogy térek vissza, mint
2: egy elfelejtett álom. Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
3: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.
4: Igen, igen, kedves hallgatók, önök a Ladánymene 27 regionális híradóját hallják egy időben valamennyi rádióban. Hosszú, rövid és ultra rövid, illetve mikrohullámú frekvenciákon egyaránt.

Igen, igen, mert így van ez kérem a fogságban tartott delfinekkel is. Sípszóra egyszerre ugranak ki a vízből, és szaltóznak, ha kell a néző örömére,

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Világjáró
5: a Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Információkat várnak az NKA támogatásokról. Manapközben sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagos a napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A Sülyök Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Elmondta azt is, körülbelül egy hónapot vesz igénybe a jogalkotás. Információkat várnak az NKA támogatásról a hivatalos vizsgálathoz. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat Tar Zoltán, aki erről Facebook oldalán közzétett videójában beszélt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az információk segíthetik a már folyamatban lévő vizsgálatot. Kéri azokat, akik rendelkeznek információval, annak a tekintetében, hogy milyen formában, milyen módszerekkel jutott pénz a kedvezményezettekhez, osszák meg ezeket az információkat, segítsék vele a hivatalos vizsgálatot, emelte ki a miniszter. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicsében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatás ügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a nyugat-dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de keleten néhol zápor, eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megérénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger, Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületeket.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Az ősi kínai orvoslás filozófiája szerint akkor keletkezik betegség, ha a meridiánokon, az energiacsatornákon az energia, a csí egyenletes áramlása akadályba ütközik, vagyis a szervezet harmonikus energia áramlása megváltozik. Ahol a szervezetben energiahiány vagy energiatöblet lép fel, ott működészavar keletkezik, testi és lelki szinten egyaránt. De mi okozhatja az energiahiányt vagy töbletet? Például a stressz, népbetegség, kortünet, divatos szindróma. Bárminek nevezzük is, egyre több ember küzd a stressz okozta tünetekkel. Magyarországon ezek közül a leggyakoribb a depresszió, a pánikbetegség, a mozgásszervi betegségek, a gerinc problémák, az ízületi problémák, a gyakori fejfájás és az emésztési panaszok. Az ilyen jellegű megbetegedésekre is gyógyír lehet az akupunktúra. Budapesten a 13. kerület Hegedűs Gyula utca 17-es szám alatt található egészség és gyógyulás kínai orvosi rendelőben akupunktúrás kezeléssel és egyéb hagyományos kínai gyógymódokkal várják a pácienseket. Az akupunktúra lényege, hogy helyreállítja a test energetikai egyensúlyát. Az akupunktúrás tűvel a meridiánokon lévő speciális pontok ingerlése történik, aminek döntő szerepe van az életenergia, a csí és a véráram élénkítésében, a szervezet funkcióinak szabályozásában. A páciensek már néhány kezelés után érzik a javulást.
3: A problémám az pár hónappal ezelőtt kezdődött. Bizonyos időközönként én rosszul értek, jöttek rám. Voltam mindenhol, kivizsgáltattam szinte mindenemet, és az lett a végeredmény, hogy teljesen rendben vagyok. De attól függetlenül, hogy ezek a rosszul értek, ezek megmaradtak. Talán a 6.-7. alkalom után Már fizikailag is jobb erőbe éreztem magam. Amióta ide járok, azóta egyetlen egy se volt. Én azt gondolom, hogy teljesen jó helyen vagyok itt ezzel a problémával.
2: A hagyományos kínai orvoslás egyik terápiás lehetősége a moxa terápia. A módszer alapja a hőenergia. A terápia során a parázsló moxa szivart a kiválasztott meridián pontok fölé tartják, így fokozható a hatás. Ez a kezelés kifejezetten alkalmas ízületi panaszokra és ödémásodás megszüntetésére. Az akupunktúrás kezelés mellett a hagyományos kínai orvoslásnak egy nagyon fontos része a köpölyözés is.
4: Ez az eredeti ősi technika, amikor az üvegpohárba alkoholos égő vattát helyezve az oxigént az üveghenger belsejéből elfogyasztja az égés, és ennek következtében vákum keletkezik, és a bőrre ráhelyezett üveghenger megszívja a bőrnek a felső rétegét. Ez az erőhatás, ami az üveghengerben van, az gyakorlatilag egy helyi keringés változást a mikrocirkulációnak, tehát a kis ereknek a keringését javítja. A keringés fokozódás következtében és a bőr pórusoknak a megnyílása következtében itt egy anyagcsere folyamat zajlik, egy méregtelenítés is tulajdonképpen.
2: Ahol a felhelyezett köpöly különösen rossz keringést, toxikus területet talált, ott az elszíneződés sokkal intenzívebb a bőrön.
4: A kezelésnek a lényege az, hogy a szervezetben helyre kell állítani az energia folyamatos egyenlő áramlását, és azt, hogy hol vannak ilyen eltérések, azt a kínai orvos a pulzus és a nyelvdiagnózis segítségével állapítja meg.
2: A pulzus diagnózis segítségével, amely a csuklóartériák feletti tapintással történik, a kínai orvos azt is képes megállapítani, hogy páciense áldott állapotban van. Sőt, 2 hónapos terhességnél a születendő gyermek nemét is meg tudja mondani. A nyelvdiagnosztika során az orvos vizsgálja a kinyújtott nyelv nagyságát, alakját, színét, a lepedék mennyiségét vagy a foglenyomat meglétét. Ezekből következtet az egyes meridiánokhoz kapcsolt funkciózavarok fajtájára. Ennek alapján választja ki a megfelelő kezelést.
5: Kicsit piros, a vége kicsit
1: kicsit piros. Az igen, hány. A másik, az a határon van fog nyomott. Kicsit falad, vagy gyenge, vagy se funkció nem ilyen erős.
4: A nyelven vékony lepedék, kevés lepedék van, picit piros a nyelvnek a hegye, tehát a yin és a yang energiák közül a yang tüze egy picit megpirosítja a nyelvhegyét, és a yin hiány okozza a fáradtságot, és a yin hiány okozza ezt a kicsit kimerülte vállalatot.
2: A kínai gyógyászatban fontos szerepe van a masszázsnak is. A bőrnek a bőr alatti kötőszövettől való elmozdításával, a vérkeringés fokozásával orvosolható a hát- és derékfájás.

0: kamu reklám.
1: Doktornő, engem senki nem vesz komolyan.
2: Na, ne vicceljen.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Szlogenek, szlengek, vokerok.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
7: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby.

0: Ed Mushore.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Ismét felerősödött a pollen terhelés. Szigorításokat jelentett be a zöld kártyaigénylések szabályaiban az Egyesült Államok. Ma mindenütt csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét felerősödött a pollen terhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűjé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Gelato Fesztivál Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Fesztivál World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét, Tom Berendsent fogadta a hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban hétfőn. A tárcavezető Facebook bejegyzésében azt írta, Hollandiával sok közös ügyünk van Európában, a mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis az volt, ami a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érinti, az Erasmus ösztöndíjak. Emlékeztetette, az uniós forrásokat hozzahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus program is. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártyaigénylésének szabályaiban az Egyesült Államok Bevándorlási Hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. Ma napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és egy futó zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok közé melegszik a levegő, a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Napi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, még nem egy utolsó nyugdíj. A szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Megra.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
10: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Kamu reklám.
1: Marek féle okfejtés. Ha egy macskát beleteszünk egy üres mosógépbe, és a mosógépet benne a macskával centrifugáló programra állítjuk és elindítjuk, akkor az a macska nyávogni kezd. Viszont ha a mosógépbe kutyát rakunk, akkor a kutya nem nyávogni kezd, hanem ugatni. Amennyiben a mosógépbe egy disznót rakunk, nos, a disznó nem ugatni, hanem röfögni fog. Amiből értelemszerűen az következik, hogy a disznó biztosan nem kutya.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: 談。
1: Hobbirádió. www.hobbirádió.hu. Rólunk szól.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbirádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Ismét erősödik a pollen terhelés, speciális fájdalomcsillapítást alkalmaznak daganatos betegeknél. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét felerősödött a pollen terhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT-vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz az RRF forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig teljesíteni kell. Miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 végére megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentette be a megállapodást. 16,5 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten, késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
0: Hobby Rádió.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
6: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Effortless Duplano Csákatillával.
1: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a

0: Az első órájában Minisztárszki és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz. Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
6: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg a mezőgazdaság számára. Szerda nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bona Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Ismét 8 új taggal bűvült a Halhatatlanok Társulata. Az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-be. Ahogy minden évben most is a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásokkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek. Több mint 200 millió forintnyi bevételt titkolt el egy taxis cég, még 50 millió forintnyi teljesen fiktív számlát is kiállított, például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhelyen, de még autószerelővel sem rendelkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedreggel az MTI-vel. A súlyos szabálysértések miatt a társaság a több mint 60 millió forintnyi adó megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat, jelezték. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is, nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Kellemes napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez a Life is Life, a Rádió Életmód magazin műsora. Ebben az egy órában a mikrofonnál Szakál Miki, és természetesen következzenek a témák, amelyekkel ma foglalkozunk. Top 10 táplálkozási tévedésről lesz majd szó. Először, miután eltervezzük az edzéstervünket, a következő lépés általában a diétánk megváltoztatása. Na itt vannak természetesen buktatók, erre szeretném felhívni majd a figyelmüket, illetőleg a burgonyára, amely az egyik leghízlalóbb étel. Ha sokat hízott, mint felnőtt, akkor okolja a burgonyát. Legyen az chips, vagy sült krumpli, vagy bármilyen krumplis étel, úgy tűnik ez az étel a felelős évi fél kiló feleslegért, egy átlag felnőttet nézve. Öt mód, hogy azonnal megszabaduljunk a stressztől, egy kicsit le kell nyugodni, a most azonnal, akkor természetesen hallgatnia kell majd a műsorunkat, amelyből kiderül, hogy melyik az az öt jó kis tipp. Illetőleg a patiszonra szeretném felhívni a figyelmüket, amely a legjobb nyári tök, illetőleg ehhez kapcsolódik majd a napi recept ajánlatunk, amely tejfölös patiszon pörkölt lesz. Ez tehát az az előttünk álló egy óra forgatókönyve, remélem felkeltettem az érdeklődésüket. Következik egy-két muzsika, utána természetesen rákezdek az első témámra. Ahogy ígértem, top 10 táplálkozási tévedésről lesz majd szó.
3: Hobbyradio.hu.

0: A nagyszerű zenéket követően, ahogy ígértem, következzék most top 10 táplálkozási tévedés. Miután eltervezzük az edzéstervünket, a következő lépés általában a diétánk megváltoztatása. A diéta és az edzés általában kéz a kézben jár, amikor javítani akarunk alakunkon, egészségünkön. Sokan viszont hibát követnek el, amikor diétájukhoz nyúlnak, és ezt a lépést nagyon megbánhatják a jövőben. Felsorolom most ezeket a hibákat, hogy ön biztosan elkerülhesse őket. Először is kizárni a gyümölcsöket cukortartalmuk miatt. A második, azt gondolni, hogy a gyógynövények ártalmatlanok, mert természetesek. A harmadik, azt gondolni, hogy csak a kalóriák számítanak, ha a test súlyról van szó. Négy, kizárni az összes vörös húst. Öt, túlságosan rutinosan venni a diétát. Hat, mellőzni a fűszereket. Hét, sportitalokat inni edzés közben. Nyolc, csak és kizárólag a multivitaminokra támaszkodni. A kilencedik, azt gondolni, hogy a friss zöldségek és gyümölcsök sokkal egészségesebbek, mint a fagyasztottak. Illetőleg az utolsó, a tizedik, mellőzni az edzés előtti és utáni étkezést, hogy növeljék a zsírégetést. Ez tehát a top 10 táplálkozási tévedés, hogyha valaki edzéstervet készít, és természetesen hozzá szeretne nyúlni az étrendjéhez is, a folytatásban pedig kiderül, hogy a burgonya az egyik leghizlalóbb étel.
1: Hobbi rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
4: Hobbi rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Folytatódik a Life is Life, melyből most kiderül, hogy a burgonya a leghízlalóbb ételek egyike. Ha sokat hízott, mint felnőtt, akkor okolja a burgonyát. Legyen az chips, vagy sült krumpli, vagy bármilyen krumplis étel. Úgy tűnik, ez az étel a felelős évi fél kiló feleslegért, egy átlag felnőttet nézve. A kutatásban azokat az életstílusi tényezőket figyelték, amelyek a leginkább vezethetnek hosszú távon elhízáshoz. A kutatók három különböző kutatást vizsgáltak felül, amely közel 121 ezer nőt és férfit vizsgált meg, akiket 12-20 évig figyeltek. Egyik résztvevőnek sem volt semmilyen komoly betegsége, amikor csatlakozott a kutatáshoz. Figyelték az étel és italfogyasztást, fizikai aktivitást, tévé előtt töltött időt és az alvással töltött időt, hogy meghatározzák, mi az, ami a leginkább hozzájárul az elhízáshoz. Az eredmény az lett, hogy az étkezés az első számú bűnös, és azon belül pedig a chips és más krumpli eredetű ételek, cukros italok és húsok. Bizonyos ételek viszont súlycsökkentéshez segítették a résztvevőket. Zöldségek, gyümölcsök, csonthéjasok és a joghurt voltak ezek. Szóval csinyán kell bánni a burgonyával, és akkor évi fél kilótól meg lehet szabadulni, pontosabban úgy, hogy nem rakódik fel ránk. A folytatásban pedig következik 5 stresszcsökkentő mód.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Life is Life-ban most 5 stresszcsökkentő módra szeretném felhívni a figyelmüket. 5 mód, hogy azonnal megszabaduljunk a stressztől. Egy kicsit le kell nyugodnia most azonnal, akkor tessék figyelni. Először is akár munkában vagy otthon van, ez az 5 tipp biztosan relaxálni fogja és megnyugtatja egy perc alatt vagy hamarabb. Nézzen fel a mennyezetre és számoljon visszafelé 60-tól. Írja le, amik aggasztják és tegye félre holnapra. Lélegezzen be az orrán és ki a száján 10-szer. Képzelje el, hogy egy felhőn repül és hogy miket lát maga körül. Lassan feszítse meg, majd engedje el az összes izmát a fejétől lefelé a lábujjakig. Ez 5 tuti biztos tipp, kipróbáltam, nekem használt, a folytatásban pedig a Pattisonra szeretném felhívni a figyelmüket.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban!

0: Biztos sokaknak terem otthon a kertben patiszon, de nem biztos, hogy sokat tudnak róla. A patiszon nyári tök, a zsenge fiatal tökök a legjobbak, héja, húsa és magja is egyaránt fogyasztható, a zsenge fiatal tök zöldes-fehér, sima héjú, korongszerű, ellapított, széle fodros, dudoros. Mag nélküli fiatal termését leszedve főként samagyúságnak teszik el. Az uborkához hasonlóan otthon is lehet készíteni kovászos vagy ecetes patiszonnak. Enyhén édes alapíze miatt az uborkánál kevéssel több ecetet igényel, a konzervipar kedvel zöldségféléje. Zsenge állapotában héját sem kell eltávolítani a termésről. Nagyobb 10 cm-es átmérő terméseit felhasználás előtt vékonyan meg kell hámozni, és ha magja is van, azokat el kell távolítani. Semleges kissé cukkinihez vagy uborkához hasonló íze miatt sokféle ételhez felhasználhatjuk, főként sovány, vegetáriánus konyha kedveli. Visszafogott ízét a főzés és sütés hozza elő, emiatt bátran lehet fűszerezni. Fűszerei a babérlevél, bazsalikom, bors, fokhagyma, kardamom, kapor, majoranna, piros paprika, petrezselyem, szerecsendió, citrom és narancslé, ecetfélék. Édesen is elkészíthető, ekkora fahé, szegfűszeg is szóba jöhet. Ehető főzve vajasan, töltve és rakva, főzve mártásokkal, pároltan tojással, lecsóba rizssel, krémnek, pürének, krémlevesnek, sőt akár pörköltnek elkészítve vagy bundában, panírral rántva is. Pikáns panírt úgy készíthetünk, hogy a zsemlemorzsa előtt apróra vágott metélű hagymába hengergetjük a patiszon darabokat. Zelleres paradicsommártással és reszelt sajttal igazi ínyenc csemege. Köretnek hidegen is melegen is ízletesen elkészíthető. Érdemes kipróbálni, hogy fehér borban pároljuk. Húsok, sajt, gomba, hagyma, paradicsom mellett is jól érvényesül, de más köret zöldségekkel is kombinálható. Kevesen használják salátának, pedig az egyik legfinomabb tökféle, ami ilyen célra is hasznosítható. A legegyszerűbb saláta csíkokra vágott friss patiszomból és fele annyi kefirből készül. Csipetnyi cukorsó, néhány csepp citromlé és zöld vagy szárított fűszernövények, petrezselyem, kapor, kakukkfű, rozmarin, mustármag és kevés szerecsendió. Ezek teszik különlegessé. Termésén kívül virágja és magja is felhasználható. Virágja nyersen saláták alkatrésze lehet. Beletehetjük rakott tökételekbe is. Sörtésztában kisütve, bundázva, nagyon finom. Ha sikerül magos termést venni, pirított magja ízletes saláta betét. Nyersen a tök belével együtt különleges tojásrántottához is felhasználhatjuk, hasonlóképpen, mint a lecsó készítésénél. Hazánkban a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Kertészeti Tanszéke honosította meg az Amerikából érkezett zöldséget. A folytatásban pedig zárásként akkor következzék majd egy patiszon recept, méghozzá tejfölös patiszon pörkölt.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: az imént megismerkedhettünk a patiszonnal, akkor következik most egy patiszonos recept, tejfölös patiszon pörkölt. Hozzávaló két főre, egy közepes patiszon, egy deciliter 20%-os tejföl, egy evőkanál liszt, egy fej közepes vöröshagyma, majoranna, ízlés szerint só, bors, piros paprika, két gereszt fokhagyma, fél paradicsom, fél zöld paprika és kevés olívaolaj. És nézzük az elkészítését. A hagymát apróra darabolva megfonnyasztjuk az olívaolajon, megszórjuk piros paprikával és hozzáadjuk a megpucolt, kimagvazott, felkockázott patiszont. Ízlés szerint sózzuk, lassú tűzön fonnyasztani kezdjük, és ha már egy kis levet eresztett, hozzáadjuk a majorannát, a paradicsomot és a zöld paprikát. Majd egy kis vízzel felöntjük és fedő alatt rotyogtatjuk, amíg megpuhul. Amikor megpuhult a patiszon, belepréseljük a fokhagymákat, kevés őrült borsot adunk hozzá, végül a tejfölben elkevert kevés liszttel behabarjuk. Még egy rottyantás, és kész is. Ez volt tehát a tejfölös patiszon pörkölt receptje. A folytatásban pedig én búcsúzom, ennyi lett volna már a Life is Life. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ha minden igaz, jövő héten ugyanebben az időben ismét találkozunk. Kezicsókolom, viszont hallásra.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Kamureklám.
3: Ha nem látsz horgot a számban, kérlek, ne fáradsz.
2: Kamureklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
4: Kereseti adatok település szinten is elérhetők a KSA új térképén. Olaszország a köztársaság 80 évét ünnepli. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a három érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató. A keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neretovicében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatás ügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő kétnapos ünnepségsorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzenet az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagybogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületek.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!
4: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
5: Hölgyeim, csók, uraim, pacsim, én Blaskovics Dávid vagyok itt a World Live-ban. 70 millió eladott album, tény, hogy bizonyítottak. A Cool and the Gang koncertjére fogunk ellátogatni, mégpedig arra, amely 2008-ban volt, és egy amerikai városkában, mégpedig Los Angeles mellett, Santa Clarita-ban. Szerintem a Celebration, a Jengi Boogie, az Open Season számokat nem is kell felsorolnom, már csak azért sem, mert ezekkel bizony három Grammy-díjat csöpörtek be, az együttes amúgy 69-ben alakult, és az eredeti felállása a következő: Robert Coolbell, ő basszusgitározik, Robert McNess trombita, Michael Ray trombita, Dennis Thomas altszaxofon, Ronald Bell tenorszaxofon, Clifford Adams harsona, Amir Bryan billentyűzik, Charles Smith gitár, George Brown pedig dob. A Cool and the Gang 30 éve van a pályán, ami egyébként hihetetlen az R&B történetében. 31 arany és platina lemezés, felejthetetlen, meg a giga slágerek sora jelzi azt, hogy a banda fontos mérföldkő a zene történetében. 64-ben amúgy Robert Cool Bell fivérével, Ronaldal, valamint Dennis Thomas-szal és Robert McNess-szel megalakították a JazzyX együttest. Eleinte jazz jellegű tánczenét játszottak, ez a különleges jazz hatásokkal vegyített hangszeres zene egyébként egyre népszerűbbé vált annélkül, hogy látványos sikereik lettek volna. Az elkövetkezendő 5 évben többször nevet cseréltek, végül 69-ben jött az ötlet, hogy Cool and the Gang néven leszerződjenek az egyik lemezkiadóhoz. A debütáló albumot ki másról, mint saját magukról nevezték el, Cool and the Gang. Az album különleges hangzása kifejezése volt annak a határtalan elkötelezettségnek és szerelemnek, amit a zene iránt éreztek, és ezt bizony mi is érezzük rajta. Ez a lemez hozta meg számukra az első R&B listás helyezést, és akkor, ahogy említettem, a 2008-as Santa Clarita-ban rendezett koncertre fogunk ellátogatni, amelyet január 22-én, mégpedig esti fél nyolcas kezdéssel adtak. Fel lehet tekerni bizony a rádiónak a hangosító gombját, ugyanis itt lesz a Ladies Night, a Fresh, a Hollywood Swinging, a Too Hot, az La La La, a Get Down On It, a Celebration, a Tonight, valamint egy igazán veszélyes szám, az Emergency. Most kezdünk, érkezik a Cool and the Gang-től a Victory.
6: It's the time.

gentlemen, from New York City, J.R.S. Recording artists, Cool.

Ez volt a Cool and the Gang-től a Tonight című szám, ugyanis a 2008-as januári koncertjükön járunk, melyet Amerikában, Santa Clarita városában, Los Angeles mellett tartottak. Amúgy a 70-es évek végén nekik hatalmas változást hozott, hogy bevették a szóló énekest, James Taylort, és új producerükkel összefogtak. Az eredmény egyébként a Ladies Night című szám, amely 1979 óriási slágerlemeze lett. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, Blaskovics Dávidot hallott a World Live-ban az elmúlt egy órában. Adós vagyok még az Emergency-vel, ezt pörgetem a Cool and the Gang 2008-as január 22-i Santa Clarita városában, Amerikában rendezett koncertjén jártunk, járunk. Hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható. Súlyos légitámadás érte Kijevet. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Súlyos légitámadás érte Kijevet és több ukrajnai nagyvárost, sokan meghaltak és megsebesültek a csapásokban. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnipro és Harkiv ellen kedre virradóra. A csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek. Civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban keletkeztek súlyos károk, jelentették az illetékes hatóságok. A támadás következtében az eddigi adatok szerint 10 ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja a 100-at, emberek rekedhettek a romok alatt is. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon észak-nyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban. Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 2-án Anita és Kármen nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Anita kegyelem, könyörület jelentésű név, a név barátságos, kedves személyiséget takar. Az Anita név az Anna és a Johanna spanyol becézéséből ered. A név viselői gyakran mutatkoznak tehetségesnek bizonyos művészeti ágakban. Szeretik a minőséget, de nem mindig hajlandó kellő munkát és energiát befektetni ebbe. Becézése Ani, Ancsa, Ancsika, Anika, Nita, Nitácska, Nitus és Nici. Jeles viselői ennek a névnek Ábel Anita színésznő, Derzsi Anita modell, Dajcs Anita színésznő, Görbic Anita kézilabdázó és Tornóci Anita műsorvezető. Valamint ön, kedves hallgató! Ezen a napon köszöntjük még a Carmen nevű kedves női hallgatónkat. A név héber spanyol eredetű, jelentése kert. Ünnepelnek még a Carmenek június 2-án kívül, július 16-án is. Becézése Meni, Menike, Carméla. Jeles viselője a névnek Carmen Electra, amerikai színésznő, és ön, kedves Carmen. Ezen a napon köszöntsék még Ábel, Amélia, Ármin, Ármina, Blandina, Csilla, Erasmus, Etele, Etra, Eugén, Gemella, Geminián, Irma, Jenő, Kornél, Péter, Rasmus, Rézmán és Vénusz nevű kedves ismerőseiket is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Howie T!
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1869. június 2-ával kezdünk. Ekkor született Szomori Dezső író, újságíró. 1890-nel folytatjuk, június 2-án megszületett Hedda Hopper, amerikai újságírónő, színésznő, aki 28 éves hollywoodi társasági rovatvezető pályafutásáról, valamint kalapjairól volt híres. 1896-ban járunk, június 2-án Guglielmo Marconi Nobel-díjas fizikus szabadalmaztatta a rádiót. A 20. század elejével folytatjuk, 1904. június 2-án megszületett Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, a Tarzan filmek hősének megformálója. 1908-al folytatjuk, június 2-án megszületett Szent Kuti Miklós Kossuth díjas író. Aztán lépdeljünk tovább, 1921-re, június 2-án született Karinthy Ferenc író, színműíró, Karinthy Frigyes fia, akinek legismertebb művei az Epepe és a Budapesti tavasz, melyből nagy sikerű film is készült. 3 évet lépünk előre, 1924. június 2-án Debrecenben megszületett Böszörményi Géza filmrendező és forgatókönyvíró. Pályáját vegyészmérnökként kezdte 1956-ban, a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1968-tól a MA filmrendezőjeként dolgozott, Szott, Balázs Béla, Európa és Nagy Imre díjas érdemes művész. 1967-tel folytatjuk, június 2-án meghalt Ferenczy Béni Kossuth díjas szobrász, grafikus. Egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikája hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet illusztrált. 1978-al folytatjuk, június 2-án megszületett Los Angelesben Nikki Cox, amerikai színésznő. Ismertebb filmjei a Moonwalker, a Fuss, Ronny Fuss, a Bölcsek kövére 2 és a Terminátor 2 az ítélet napja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Mózes harmadik könyve 19. fejezetéből.
1: Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond néki. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalomnapjaimat, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött istenszobrokat. Én az Úr vagyok a ti istenetek.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. június 2-a, kedd. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Evangélium Szent Márk könyvéből, 12. fejezet 13-tól a 17. versig. Egyszer néhány farizeust és Herodes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok oda mentek hozzá és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, s nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbecsalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Elmélkedés. A farizeusok és a Herodes pártiak kérdése az adófizetésről egy csapda. Bár különböző politikai és vallási irányzatot képviselnek, most összefognak, hogy Jézus törbe csalják. Ha azt mondja, nem kell adót fizetni a császárnak, lázadónak nyilvánítják. Ha pedig azt feleli, hogy kell, akkor a nép szemében válik hiteltelenné, mert elfogadja egy idegen hatalom a rómaiak uralmát. Jézus válasza azonban több szintet érint. Először is a császár képmására hivatkozik, ha a pénzen a császár arcképe van, akkor az hozzá tartozik. Ám ezzel párhuzamosan megszólítja a hallgatóság lelkét is. Adjatok meg Istennek, ami az Istené. Mi az, ami az Istené? Minden, ami az ő képmását viseli. Ha mi emberek Isten képmásai vagyunk, akkor Istené vagyunk. Jézus nem választja szét az életet szent és profán részre. Nem arról beszél, hogy vasárnap Istené, hétfő meg a többi nap, pedig a világi hatalomé. Valójában arról tanít, hogy minden emberi kötelesség csak akkor nyer értelmet, ha alá van rendelve Isten rendjének. Az igazságos rend, a közjó szolgálata nem ellentéte az Istennek való engedelmességnek, hanem annak következménye. A keresztény ember nem a világtól való elfordulásra kap meghívást, hanem arra, hogy Isten arcát jelenvalóvá tegye a világban. Ez csak akkor lehetséges, ha életünk forrása és végcélja az Atya. Uram Jézus Krisztus, te azt tanítottad, hogy adjuk meg Istennek, ami az Istené. Egész lényemet, szívemet és lelkemet te alkottad, a te képmásod vagyok. Taníts meg arra, hogy méltó legyek arra, hogy arcodat arcomon hordozzam. Segíts, hogy hűségesen végezzem földi kötelességeimet, de ne felejtsem el, hogy életem benned teljesedik be. Legyek béketeremtő, igazságot kereső, hűséges szolgád a világban. Formálj, vezess és újíts meg, hogy valóban neked éljek, téged szolgáljalak. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a páncélos lovagok annak idején a sisak rostélyük felemelésével azonosították egymást, miközben a királyuk után lovagoltak. Ebből a mozdulatból alakult ki aztán a katonaságnál ma is alkalmazott tisztágés.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: A világnak több szerény zsenire lenne szüksége. Olyan kevesen maradtunk.
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Rossi Bernadett lesz az új országos tiszti főorvos. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy elkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hozzátette, hogy elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tiszti főorvos lesz, és Szepesdi Zsuzsanna, aki a Független Háttérintézmény az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger, Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületeket.

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Szabó Lőrinc. Piros kis húsbarlang a szád. Piros kis húsbarlang a szád. Piros a csókod. Pirosak tested mély titkai. Piros szikrák lepik el agyamat. Piros. Vérpiros remegés, húsod a fehér bőr alatt. Egymásba nyíló ereink folyama pirosan szakad. Piros vakságba merülök, piros melegbe, megdagadt édes sejmekbe, eleven kapcsok közt, melyeknek harap piros és puha ajka. Jaj, megfúlnak számon a szava. Piros halálba temet, egy megsüketítő pillanat.
1: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A fülemüle. Kínában, ezt ugye ti is tudjátok, a császár is kínai, s a császár udvari emberei is egytől egyik kínaiak. Régi-régi história, amit most elmondok, de annál nagyobb figyelemmel hallgassátok, mielőtt feledésbe merül. A kínai császár palotája olyan gyönyörű volt, hogy csodájára járt az egész világ, mert hogy ritka fajtájú, drága porcelánból rakták a falait. Gyönyörűsége szép volt ez a porcelánpalota, de olyan kényes, olyan törékeny, hogy csak nagy vigyázva nyúlhattak hozzá. Kertjében csodálatos virágok nyíltak. A legszebbeken ezüst csengettyűként áztak, s megcsendültek, ha valaki arra ment, hogy figyelmeztessék a virágok szépségére. Ebben az erdőben egy édes hangú fülemüle lakott. Olyan gyönyörűen énekelt, hogy még a szegény halászember is odahagyta minden dolgát, és csak a hangjára figyelt, amikor éjjel hálót vont a tengeren. A világ minden tájáról odagyűltek a kíváncsiak a császár városába, megcsodálták a porcelánpalotát, elgyönyörködtek a kertjében, de amikor a fülemülét énekelni hallották, felkiáltottak. Mégiscsak ez a legcsodálatosabb. A világjárók aztán hazatértek, s elmondták otthon, mit láttak, mit hallottak. A tudósok könyveket írtak a császár városáról, palotájáról, meg kertjéről, de nem felejtették ki a fülemülét sem. Róla írták a legtöbbet, s a legszebbet. A könyvek vándorútra keltek a világban, s az egyik a kínai császárhoz is eljutott. A legcsodálatosabb mégiscsak a fülemüle. Ez állt a könyvben. Ilyen madár van a birodalmamban, méghozzá a tulajdon kertemben, s ezt könyvből kell megtudnom. Hívatta a főudvarmesterét. Ez a könyv azt mondja, hogy van itt valahol egy fülemüle nevű csodálatos madár, mondotta a császár. Azt írják, hogy azért a legtöbbet az egész birodalmamban. Miért nem szóltatok róla? Nevét se hallottam, rázta fejét a főudvarmester. Az udvarnál még nem mutatták be. Ma este látni akarom és meghallgatni az énekét, kiáltotta a császár. Micsoda dolog! Az egész világot telekürtölik a hírével, s éppen én nem tudok róla. Teremtsd elő ma estére! Fölkeltette a kíváncsiságomat. Ha nem kerül elő, vacsora után 25-öt méretek az egész udvarra. Csinkpe, mondta a főudvarmester, ami talán annyit jelent parancsára. Azzal elsietett, föl-lelohult a sok lépcsőn, bejárt minden termet, folyosót, s a nyomában ott szaladt az udvar megbojdult népe, mert meg akartak menekülni a 25 botütéstől. Végre megtaláltak egy szegény kis konyhalányt, aki azt mondta a kérdezősködőknek. Ó, Istenem, a fülemüle! Ismerem, hogy ne ismerném! Hogyan tud az énekelni? Azzal kivonultak az erdőbe. A kis konyhalány vezette őket. Ott volt a fél udvar. Vártak, míg felzengett a fülemüle éneke. Ez az, suttogta a lány. Hallják? Figyeljenek! Ott ülni, azon az ágon. És felmutatott egy szürke tollú kismadárra. Lehetetlen, kiáltott fel a főudvarmester. Én bizony nem ilyennek képzeltem. Milyen igénytelen fakó a tolla. Kicsi fülemüle, szólt fel a konyhalány. Legkegyelmesebb császárunk azt óhajtja, hogy énekelj előtte. Szíves örömest, felelte a fülemüle, s rákezdte gyönyörűségesen, hogy öröm volt hallgatni. Akár az üvegcsengettyű, lelkendezett a főudvarmester. És nézzétek, hogy lüktet a kicsi torka? Különös, hogy sohasem figyeltünk fel rá. Nagy sikere lesz az udvarnál. Énekeljek még a császárnak? Kérdezte a fülemüle, mert azt hitte, a császár is ott van a rangos urak között. Nagy érdemű kis fülemülém, szólt fel neki a főudvarmester. Van szerencsém meghívni a ma esti udvari ünnepségre, ahol bájos énekével bizonyára megigézi kegyelmes császárunkat. A szabad ég alatt szebben hangzik az énekem, felelte a fülemüle, de hát a császár meghívását nem utasíthatta vissza. A palotában lázasan készültek az esti ünnepségre. A trónterem kellős közepén felállítottak egy aranyrudat, ezen foglalt helyet a megbecsült vendég, a fülemüle. Mindenki ünnepi ruhában pompázott, s nem vette le szemét a fakótollú kismadárról, akinek a császár most főbólintással adott jelet. Rákezdett a kis fülemüle. Csattogott az éneke, csak úgy áradt csepp torkából a gyönyörű dallam. A császárnak kicsordult a könnye. Végigpergett az arcán. A fülemüle meglátta, s még szívfájdítóbban énekelt. Öröm és büszkeség töltötte el a császárt, s nyomban elrendelte, hogy a fülemülét tüntessék ki az aranypapucs rendel, vagyis akasszák nyakába az ő aranyhímes papucsát. De a fülemüle szépen megköszönte, s azt mondta, hogy ő már megkapta a maga jutalmát. Könnyet láttam a felséges császár szemében. Ennél nagyobb jutalmat úgysem kaphatok. Nagy sikert aratott a fülemüle a császári udvarban. Még a lakályok és a komornák is elismeréssel nyilatkoztak róla, ami igazán nagy dolog, mert az ő tetszésüket a legnehezebb megnyerni. Egy szóval a fülemüle megcsinálta a szerencséjét. Másról sem beszéltek a városban, semmint a csodálatos fülemüléről. Minden utca az ő nevétől volt hangos, s ha két ember találkozott, az egyik így köszönt rá a másikra, füle, az pedig így fogadta, müle. Egy napon csomagot kapott a császár a japán császártól. A csomagon egyetlen szó állott, fülemüle. Biztosan új könyvet írtak a mi nagy hírű madarunkról, vélte a császár. De nem könyvet talált a csomagban, hanem egy fülemülét. Mesteri kézművét, egy felhúzható madarat, amely az eleven mása akart lenni. De ez nem volt ám fakó ruhájú. Véges végig gyémánttal, rubinnal, meg zafírral rakta ki a készítője, s ha fölhúzták, elénekelt egy dalt az igazi fülemüle dalai közül. Miközben énekelt, föl alá billegett a farka, csak úgy szikrázott rajta a sok arany meg drága kő. Gyönyörű, álmélkodott az egész udvar. Énekeljen egyszerre a két fülemüle. Micsoda dalnok verseny lesz az. Intettek hát az igazi fülemülének, s fölhúzták a kulcsra járót. Rákezdte a kettő. De a dalnok verseny bizony nem sikerült. Az igazi fülemüle a maga módján csattogta az énekét, a másik pedig rugóra járt, és 33-szor énekelte végig a maga dalát ugyanúgy, s még csak el se fáradt. Az udvari nép még reggelig is elhallgatta volna, de a császár végül az eleven fülemüle énekét áhította meg, s már inteni akart neki, de hová lett? Nem vette észre senki, amikor kiröppent a nyitott ablakon. Vissza a tengerparti rengeteg erdőbe. De hát miért tette? Töprengett a császár. De az udvar népe szitta, gyalázta, hálátlan gonosznak kiáltotta ki a fülemülét. Mivel másnap sem tért vissza, a császár a főudvarmester tanácsára örökre száműzte birodalmából a fülemülét. A kulcsra járó madárnak viszont a császár mennyezetes ágya mellett lett a helye egy díszes sejempárnán. Körülötte hevertek az ajándékok, amelyekkel elhalmozták. Aranyholmik, drága kövek. Még rangja is volt, magas udvari címe. A legkegyelmesebb császár asztali énekese. Sorangsorban a legelső volt. Hanem egy este, amikor a császár mennyezetes ágyában fekve hallgatta a fölhúzható fülemüle énekét, sosem énekelt olyan szépen, mint akkor, egyszer csak kattant egyet valami a madár gyomrában, aztán krrr, a madár megnémult. A császár nyomban fölpattant az ágyából, s az udvari orvosért futott, de a madáron bizony azt sem tudott segíteni. Akkor órásmesterért szalajtott a császár, s az hosszas fejtörés után megjavította úgy, ahogy a madár szerkezetét, de megmondta, hogy a fülemülét kímélni kell. A csavarjai elhasználódtak, s nem lehet kicserélni őket, mert nem biztos, hogy akkor is énekelne. Nagy volt a szomorúság a császári palotában. A madarat egy esztendőben csak egyszer volt szabad felhúzni, s még ez is a halálát okozhatta. Teltek az évek. Öt is elszállt. S akkor igazi mély gyász érte a kínaiak birodalmát. Halálos beteg lett a császár. Sápadtan és dermedtesttel feküdt szegény pompás, mennyezetes ágyában. Udvara már halottnak hitte, s futott a leendő császár kegyeit keresni. A szegény császár lélegezni is alig tudott. Úgy érezte, mintha valami ránehezedett volna. Kinyitotta a szemét, s akkor látta, a halál telepedett a mellére. Jaj, zenét, zenét, kiáltotta a császár. Kedves szép aranymadaram, énekelj, no, énekelj! Elhalmoztalak arannyal meg drágakővel, énekelj hát, vigasztalj meg az énekeddel. Hanem a madár csak hallgatott. Hogyan is énekelhetett volna, amikor nem húzta föl senki? A halál pedig nem tágított. Nézte a császárt, s körös körül mélységes csend volt. Egyszerre csak gyönyörűséges szép ének áradt be az ablakon. A hajdani fülemüle ült kinn egy faágon. A száműzött kis énekes hírét vette, hogy a császár halálán van, s hozzárepült, hogy énekével vígaszt és reményt adjon neki. Csattogott, zengett a hangja, s ahogy énekelt, egyre frissebben áradt a vér a császár ereiben, s még a halál is felfigyelt a dalra. A fülemüle tovább énekelt. A csöndes temetőről szólt a dala, ahol fehér rózsák nyílnak, orgonabokrok illatoznak, s ahol a zsenge füvet az árvák könnyei öntözik. Olyan szépen énekelt róla, hogy a halál egyszerre visszakívánkozott a kertjébe, s hideg fehér felhő képében kisuhant az ablakon. Köszönöm neked, égi madárkám, mondott neki hálát a császár. Ismerlek téged, száműztelek birodalmamból, s te mégis megmentettél. Gyönyörű énekeddel elkergetted szívemről a halált. Hogyan jutalmazhatnálak meg érte? Én már megkaptam a jutalmamat, mondotta a kis fülemüle. Könnyet csaltam a szemedbe, amikor először énekeltem neked, s ezt nem felejtem el soha. Ez az énekes legszebb jutalma. Most csak aludj, s frissen, egészségben ébredj. Én majd altatót éneklek neked. Maradj nálam mindörökre, kérlelte a császár. Akkor énekelj csak, amikor jól esik. A kulcsra járó madaramat meg 1000 darabra töröm. Azt ne tedd, mondta a fülemüle. Híven végezte a kötelességét, megtette, amit ő letelt. Tartsd meg továbbra is. Én úgysem rakhatok fészket a palotádban, mert nekem az erdő az otthonom. De eljövök hozzád, valahányszor magamnak is jól esik. Ráülök erre a faágra, és éneklek neked, hogy felvidulj, és eltűnődj az énekemen. Csak arra kérlek, folytatta a fülemüle, ne mondd el senkinek, hogy van egy madarad, aki csak neked énekel. Ha ezt titokban tartod, még boldogabb és szerencsésebb lesz az életed. Azzal elrepült, vissza a tengerparti rengeteg erdőbe. Beléptek az udvari emberek, hogy megnézzék halott császárjukat. Elhűlve álltak meg az ajtóban, amikor a császár rájuk köszönt. Jó reggelt!
1: Hobbi Rádió!

0: Na, mi van, nem működik a telefon?
1: Nem.
0: Dobjon be egy régi 20-ast.
1: Hova?
0: Hát a izébe a lukba, alul kijön a kakaó.
1: Jó, jó.
2: Nekem a 32-es vagy gyerte a múlt héten.
0: Hát vicceket mondott, idejövök mindig viccet, ha kimond itt viccet, na izé
1: a Döbrögi Gyula.
0: Dehogy Döbrögi maga hülye. Bodrogi, Bodrogi. Ezt hallgassa meg. Tassziló és Arisztide, de tényleg hallgassák meg, mert marha jó.
1: Jó.
0: Tassziló, nem jó, nem Tassziló. Arisztide és Tassziló, mert nem mindegy a sorrend, mert egyik magasabb. Tassziló és Arisztide sétálnak a ligetben, és mennek, azt mondjuk a másik, látnak, hogy magakás, micsoda át a földön. Azt mondja egyik, azt mondja, micsoda az ott az a micsoda. Oda megy, oda lép, megesz, azt mondja, ha, nézd át, ez kutyagumi, mire a másik, de jó, hogy nem léptünk bele.
2: Mert ez hülye vicc.
0: Miért hülye vicc?
2: Ha látja, hogy micsoda belenyal, aztán méreszi meg, miután bele is léphetett volna el.
0: Viccből, mert képzelj el, hogy inkább, hát akkor inkább belelépelek, sem lemosta.
2: De miért lép bele?
0: Hát nem lép bele, mert megkóstolta.
2: Hát nem léphet bele. Hát ha már megkóstolta, miért lépjen bele?
0: Köszönjél magának a franc vicceket a hülye agyával. Ez egy nagyon jó vicc, ez a halálra rögtem magam kétszer.
2: Azért, mert telefonon hallotta. Hát képzelj bele, megy a fülébe milyen kínos.
0: Akkor nem hallja a viccet.
1: Még jó, hogy bele nem lépett.
0: Azt mondom én is.
2: De ez hülye vicc.
0: Jó.
2: Majd én elmondom, hogy mi a jó vicc.
0: Na,
2: az a jó vicc, amikor most hallottam itt.
0: Mondja már.
2: A múlt heti vicc. Két rendőr járőrözik a szigeten. Azt találnak egy levágott fejet. Hát az egyik rendőr fölemeli. Azt mondja, te ez nem a Kovács 13? Azt mondja, hát dehogy az magasabb volt. Ez a jó vicc.
0: Ez hülye vicc.
2: Miért hülye vicc?
0: Hát, honnan tudja, hogy milyen magas ő fogta?
2: Hát, de ha egyszer ott volt a kezében, hát nem emeli lejjebb.
0: Honnan tudta, hogy milyen magas?
2: Hát, ha megemelte.
0: És úgy, a pálya hónalja, akkor meddig emeli?
2: Nincs hónalja. Feje van, nincs hónalja.
1: Hát még jó, hogy bele nem lép.
0: Ezt
1: hallgassák meg, kérném szépen, tudják, kérném szépen, hogy ki volt, kérném szépen, a történelem legnagyobb kanya,
0: na,
1: kérném
0: szépen. Ki volt?
1: Hát a Napóleon, kérném szépen.
0: Miért?
1: Mert két évig feküdt Korzikát, kérném szépen.
0: Nem Szent Ilona?
1: De lehet.
2: Ez hülye vicc volt.
1: Még jó, hogy bele nem lépett.
2: Én elmondanám, mi a jó vicc.
1: Majd bejön.
0: Ezt kapják, amit... Ez nem úgy van. Majd én mondok most egy... Ezt fogadunk, hogy nem ismerik. Na, ezt figyelje meg. Azt mondja, Amerikában van a vicc, érti? Ott az egyik ember...
2: Elvitték oda.
0: Hallgasson már végig. Amerika, jó vicced, na. Azt mondja... Amerikában hazatelefonál egy ember a lakásába, csöng a telefon, az fölveszi egy gyerek, azt mondja, hello! Azt mondja, hello, Johnny, te vagy?
3: Igen!
0: Na, akkor szólj anyádnak, mert beszélni akarok vele. Hát jön vissza a gyerek.
3: Nem lehetne, nem van egy bácsival a szobába, és lihegne.
0: Mit csinálna?
3: Lihegne.
0: Na, akkor menj oda a sublóthoz, a harmadik fiókot húz ki, és az ingek alatt van egy 38-as forgópisztoly, vedd ki, azt lőd le mind a kettőt.
3: Na de...
0: Ne dumálj, mert nyakon vágok, mert akarom hallani a két duranást.
3: Meg volt, mind a kettő meghalt.
0: Akkor tedd szépen vissza a fiókba az ingek alatt a pisztolyt, csukd vissza, azt menj le az udvarra játszani.
3: Mit csinálok?
0: Menj le az udvarra játszani.
3: Hát itt nincs is udvar.
0: Elnézést, nem Schmidt lakás?
2: Hát ez egy elég hülye vicc volt.
1: Még jó, hogy bele nem lépett.
0: Miért hülye vicc ez?
2: Mert hülye a...

0: Miért hülye? Nem érti? Azt hiszi, hogy a saját lakását hívja föl, és a gyerekének mondja, hogy lőjön az anyát, mert ott van a szobába rendetlenkedik.
1: Ugyanúgy hívták a gyerekét?
0: Úgy hívták a gyerek, véletlenül úgy hívták.
1: Smith?
0: Smith.
1: Nem volt neki kertje?
0: Nem volt udvarlent.
1: Ez hülye vicc.
2: Majd bejön.
1: Azért ezt én se értem, pedig én már sok viccet nem értem.
0: Na ezt hallgassa meg, ez biztos nem ismeri. Ez borzasztó nagy röhögés lesz. Na figyelje. Azt ismeri? Na, két rendőr megy,
1: azt és... nem.
0: Két rendőr aknát talál, két darab aknát. Értik? Két darab aknát, az egyik odagugol az egyik akna, az elkezdi piszkálgatni. Azt mondja neki, te ne piszkálgass, de még felrobban nekem itt az egyik akna. Azt mondja, nem baj, akkor legfeljebb azt mondjuk, hogy egyet találtunk.
1: Na ez egy hülye vicc volt.
0: Miért?
2: Még jó, hogy bele nem lépett.
1: Tudja maga, hogy mivel játszik a norvég vasutas kisfia a sinek között?
0: Nem tudom.
1: A fütyijével.
0: Még jó, hogy nem lépett bele. De ez nem így van. Az életével játszik.
1: Mi játszan az életével, ha jön a vonat?
2: Hát ha van fütyije, miért játszan az életével? Ha nem hű, ez vasutas.
0: Moszkvában ég egy 30 emeletes ház, és kint van egy ember az ablakba, az anyósával az ölibe. És mondják neki, hogy ugorjanak le. Nem mer, hát nagyon nagy ég. Azt mondja, nem baj, itt van a világhírű kapus, a Jasin, az mindent kifog, mindent kivét, dobja le az anyóst, ne féljen, elkapja. Nem mer. De hát itt a Jasin, a világhírű kapus, mindent kivét. Elenged az anyós, ledobja, mire a tömeg azt mondja, gól!
1: Meg jó, hogy bele nem lépett.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.
5: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
6: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
5: Nem lehet, hogy vírusos?
6: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
5: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
6: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
5: Majd ők megoldják.
6: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
5: Ők távolról is megoldják.
6: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
5: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
7: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
8: Igen.
7: Egy fiú eltűnt.
9: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
7: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
10: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
7: De felbukkan egy csábító.
11: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
7: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
10: De voltál már valaha szerelmes?
11: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
7: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
12: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
13: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
7: Az éjszaka tapintása.
14: Mi volt ez?
10: Egy csók.
7: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
15: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
16: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbyradio.hu
1: A rádió!

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Ismét erősödik a pollenterhelés. Speciális fájdalomcsillapítást alkalmaznak daganatos betegeknél. Szerde nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz az RRF forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig teljesíteni kell. Miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 végére megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentette be a megállapodást. 16,5 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok Bevándorlási Hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. This

0: tudomnád.
1: Valaki meghallja azt a szót, hogy kert, akkor nyilván mindenkinek bevillan a hosszú udvarrész, ugye a háza mögött nagyon sok növénnyel, virággal, fákkal, gyümölcsössel, de hogyha valaki meghallja azt, hogy érzékelések kertje, azért az felkelti az emberek figyelmét. Harsányi Zsuzsannával, a Kecskeméti Szent László Lions Klub elnökével fogunk beszélgetni. Önök hívták életre a projektet. Na mi is ez az érzékelések kertje? Én nagyon kíváncsi vagyok, mert én el nem tudom képzelni, hogy ezt hogyan kell elképzelni.
2: Köszönöm szépen a kérdést. Egy picivel messzebbre mennék. A Lions mozgalomnak az egyik legfontosabb prioritása a látásvédelme. A klubunk most már 23 éve próbálja segíteni a látássérült embereket, illetőleg próbálja a többieknek, a társadalom többi tagjának, főleg a fiataloknak felhívni a figyelmét ezeknek az embereknek a hétköznapi problémáira. Ez a kert, ez tulajdonképpen ilyen céllal jön létre. Egyrészt egy pihenőkert, nem csak az itt lakóknak, hanem a elsősorban vakok és gyengéllátók, illetőleg értelmi sérültek, hallássérültek részére, de más célt is szolgál. Szeretnénk, hogyha egy 3 gyermekintézmény is van a környékünkön, a második Rákóczi Ferenc általános iskola, a Macskacicó bölcsőde és a Csigabiga óvoda. Tehát itt ugye nyilván a bölcsődések még kicsik, bár a családjukkal együtt azért egy pihenőkert nekik is nagyon jót tesz itt a környéken, de az iskolába és az óvodába a gyerekeknek szeretnénk itt a parkban majd érzékenyítő foglalkozásokat tartani. Tehát gyakorlatilag azért hívják érzékelések kertjének, mert mindenféle érzékszervet megmozgat. Tehát sokkal jobban, mint egy sima park. Ugye a látássérült emberek a látásukra nem támaszkodhatnak, hanem a többi érzékszervük sokkal kifinomultabb, a hallásuk, a szaglásuk, a tapintásuk. Tehát ezeket az érzékszerveket próbáltuk egy kicsit erőteljesebben megmozgatni. Ezért van lesz a kertben, most már el is készült egy mezitlábas ösvény, ami ugye mezitláb is lehet használni, különböző felületű, faktúrájú kövekből, faprítékból, de hogyha gumitalpú cipőbe megyünk rajta végig, akkor is érezni lehet a különböző felületeknek a másságát, illetőleg hangja is van, mert az apró kavicsaknak például egy zizegése is van, amit azok az emberek, akik nem látnak, csak hallanak, az érdekessé tudja nekik tenni. Az ösvény körül pedig, és az egész parkban tulajdonképpen, úgy is mondjuk, hogy egy illatösvény lesz, tehát csupa olyan növényeket ültetünk, ami illatozik. Lehetőleg úgy, hogy egész évben illatozzon, tehát van amelyiknek a virágja, van amelyiknek a levele, és egy része pedig fűszernövény, tehát még ehető is. Tehát az ízlelést is megmozgatja. Ezen kívül ugye tapintható tárgyak lesznek itt a parkba kihelyezve, ez a park létrejöttének a második ütemébe történik majd. Most az első ütemben elkészült a maga a park, tehát az egésznek a tereprendezése, az öntözőrendszer hozzá, a füvesítés megtörtént, egy ivókutat helyeztünk ki, és a következő ütemben fog történni a tárgyaknak a kihelyezés, aminek egy részét már előkészítettük, hiszen nem akarjuk ma már kész kertet megbolygatni. A Kész Kft.-nek szokott lenni az acélszobrászati biennáléja, és ővelük beszéltük meg, hogy külön erre a célra művészeket kérnek föl, hogy ide tapogatható szobrokat készítsenek, illetőleg hát ez maga ez az út, ez a mezitlábas út, ez Csigabiga alakú, hiszen itt van a Csigabiga óvoda, és a Csigabiga egyik formája, ez egy dupla spirál, egy kis dombra megy fel. A dombnak a tetejére egy ágasfát helyeztünk el, ami köré hangadó csövek fognak majd kerülni, méghozzá úgy, hogy a 8 oktávra lesznek behangolva a csövek, és azon lehet ütögetéssel akár muzsikálni is. A fának a tetejére, illetve ennek az ágasfának a tetejére pedig majd szeretnénk az óvodásokat megkérni, hogy készítsenek szélcsengőket, és azokat helyezzék ki. Az általános iskolásokat pedig majd növényfuttató rácsokat is látunk kitéve. A növényfuttató rácsok oszlopaira szeretnénk majd madáretetőket kitetetni, úgyhogy egy madáretető építési versenyt hirdetnek majd az iskolába, és a legszebbek ki fognak kerülni ide a kertbe.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
10: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Sörös dobozból lehet toltartót csinálni. De vajon itt áll-e már toltartóból sört?
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló.
1: Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg a mezőgazdaság számára. Szerda nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bona Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata, az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-be. Ahogy minden évben most is a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek. Több mint 200 millió forintnyi bevételt titkolt el egy taxis cég, még 50 millió forintnyi teljesen fiktív számlát is kiállított, például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhelyen, de még autószerelővel sem rendelkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedreggel az MTI-vel. A súlyos szabálysértések miatt a társaság a több mint 60 millió forintnyi adó megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat, jelezték. Szerda nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, észak-keleten késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Rádió.
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai műsorban is, ahogy ez lenni szokott műsorainkban, fogyatékossággal élő embertársainkról szóló, illetve őket érintő témákkal, hírekkel, eseményekkel foglalkozunk. Elsőként arról hallhatnak, hogy innovatív kutatói díjat kaptak a Bárci kutatói. Egy rövid zenét követően indulunk is, tartsanak velünk. Várom Önöket!
4: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Innovatív kutatói díjat kaptak a Bárci kutatói. Az ELTE innovációs nap keretében adták át az ELTE innovatív kutatója díjat, amellyel az egyetem minden évben azokat a kutatókat ismeri el, akik munkájukkal kiemelkedően hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyetemen létrejövő tudás társadalmi és gazdasági szempontból is hasznosuljon. Adja hírül a Rehab portál. Az idei díjat megosztva dr. Habil Perlusz Andrea, kutatásvezető, dr. Loványi Eszter, Tóth Adrien Anita, Bodó Détár Andrea és dr. Dukic Mónika kapta. A program fejlesztésében és megvalósításában a díjazott kutatók mellett Mányik Rihárd, a Neo Magyar Segítőkutya Egyesület elnöke is közreműködik tapasztalati szakértőként. Az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karhoz kapcsolódó kutatócsoport egyedülálló fogyatékossággal kapcsolatos szemléletformáló programot dolgozott ki, amelyet piaci környezetben valósítanak meg a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium projektjeként. A DAT program célja, hogy elősegítse a fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci befogadását, valamint csökkentse a munkáltatók és a munkavállalók körében jelenlévő előítéleteket és információhiányt. A kezdeményezés alapját az a felismerés adja, hogy Magyarországon a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási aránya továbbra is alacsony, miközben a befogadó vállalati kultúra és az esélyegyenlőség iránti társadalmi igény folyamatosan erősödik. A három alkalmas interaktív szemléletformáló program gyakorlati tapasztalatokon keresztül ismerteti meg a résztvevőkkel a különböző fogyatékossági típusokat, az akadálymentesítés és az inkluzív munkahelyi működés alapelveit. A program különlegessége, hogy annak megvalósításában fogyatékossággal élő szakemberek és tapasztalati szakértők is aktív szerepet vállalnak. A program az elmúlt időszakban több piaci szereplőnél, köztük logisztikai, építőipari és tanácsadó cégeknél is megvalósult. A résztvevők nem csak elméleti tudást szereztek a fogyatékosság témaköréről, hanem olyan gyakorlati ismereteket is, amelyek a mindennapi kommunikációban és a befogadó munkahelyi környezet kialakításában egyaránt alkalmazhatók. Az elismerés különösen jelentős mérföldkő a kar életében, a díj történetében első alkalommal nyert Bárcis kutatás. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják. Néhány perc múlva folytatjuk, mégpedig a következő témával: a fogyatékosságügy új helye a kormányzati struktúrában. Ezzel várom tehát önöket néhány perc múlva. Tartsanak velem, velünk!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A következő témánk a fogyatékosság ügy új helye a kormányzati struktúrában. Miniszterelnöki javaslat alapján a köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A kinevezések alapján a fogyatékosság ügy, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés területe a létrejövő szociális és családügyi minisztérium feladat körébe került. A tárcát Kátai Németh Vilmos vezeti. Az új minisztérium a korábbi belügyminisztériumból történő kiválással jött létre, így a szociális ügyek, a családpolitika, a társadalmi felzárkózás, valamint a fogyatékosság ügy önálló tárcaszintre került az új kormányzati struktúrában. A minisztériumon belül az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési területért Éliás Eszter felel majd. Az államtitkári struktúrában külön területként jelenik meg továbbá a gyermekjog és a gyermekvédelem, valamint a szociális, család és idősügy is. Az MTI által közölt hivatalos bemutatás szerint dr. Éliás Eszter a minisztérium esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkára, jogász, mediátor és intézményvezető, több mint 30 éves szakmai tapasztalattal az igazságszolgáltatás, a gyermekvédelem és a szociális ellátás területén. Jogi diplomáját a Miskolci Egyetem állam és jogtudomány karán szerezte, cum laude minősítéssel. Pályafutása során dolgozott a gyámügyben, az APEH jogi területén, majd közel 20 éven át bíróként a fővárosi törvényszéken, gazdasági, kötelmi és öröklési jogi ügyekben. Aktív szerepet vállalt a bírósági mediáció országos rendszerének kialakításában, az OBH mediációs munkacsoportjának tagjaként képzések, szakmai programok és jogalkotási folyamatok előkészítésében is részt vett. Az elmúlt években fogyatékossággal élő emberek ellátásával és támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és irányításával foglalkozott. Több szakterületet érintő feladatkör. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárság feladatköre várhatóan több egymással összefüggő szakpolitikai területet is érint majd. Ide tartozhat a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvételének támogatása, a fizikai és digitális akadálymentesítés, a támogatott lakhatási rendszerek fejlesztése, valamint az önálló életvitelt segítő szolgáltatások és hozzáférések koordinációja. A támogatott lakhatás külön említése szakmai szempontból azért is jelentős, mert ez az egyik legfontosabb, hosszú évek óta zajló átalakítási terület a hazai fogyatékosság ügyben. A folyamat célja, hogy a nagy létszámú intézményi ellátások helyett minél nagyobb hangsúlyt kapjanak a közösségi alapú, önállóbb életvitelt támogató szolgáltatások. A terület sajátossága ugyanakkor, hogy számos más ágazathoz is kapcsolódik. Az oktatáshoz, az egészségügyhöz, a foglalkoztatáshoz, a közlekedéshez és a közigazgatási szolgáltatásokhoz egyaránt. Az új minisztériumi struktúra alapján ezek összehangolása a jövőben önálló államtitkári szinten jelenik meg a kormányzati rendszerben. A minisztériumi struktúra alapján a fogyatékosságügy az új kormányzati rendszerben a szociális és családügyi terület részeként jelenik meg. Külön államtitkári felelősség körrel az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés kérdéseire adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adása szól az önök kedvenc rádiójában. Egy rövid zeneszünetet követően a következő témával foglalkozunk. Mozgáskorlátozottak részére fejlesztett kontrollert egy magyar diák. Tartsanak velünk, várjuk, várom vissza önöket.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Mozgáskorlátozottak részére fejlesztett kontrollert egy magyar diák, ezzel folytatjuk a műsort. Sokan természetesnek veszik, hogy egy videójáték elindításához csak kézbe kell venni a kontrollert. Mozgáskorlátozott emberek milliói számára azonban ez sokszor egyáltalán nem magától értetődő. Ezen változtatna Vida Ákos, aki olyan speciális kontrollerre csatlakoztatható eszközt fejlesztett, amellyel akár egy kézzel vagy fejmozgással is lehet játszani. Tanulmányával az egyik legnagyobb, legrangosabb amerikai innovációs versenyen is elindult, ahol végül a 15 000 dolláros fődíjat is elnyerte. Vida Ákos a budapesti Kőrösi Csoma Sándor két tanítási nyelvű baptista gimnázium és Nestor intézet egykori diákja, jelenleg pedig a Georgia Institute of Technology mérnök hallgatója. Az AdaptaPlay-nek keresztelt fejlesztésével győzte meg a zsűrit a USG Innovation and Entrepreneurship Competition, írja a Minnesota intézet Facebook posztjában. Az AdaptaPlay egy videójáték kontrollerre csatlakoztatható moduláris kiegészítő, amelyet kifejezetten mozgáskorlátozott emberek számára fejlesztettek ki. Az eszköz célja, hogy azok is önállóan tudjanak videójátékokat irányítani, akik számára a hagyományos kontrollerek használata nehézséget, vagy akár lehetetlenséget jelent. A fejlesztés különlegessége, hogy a kontrollert a felhasználók akár egy kézzel vagy fejmozgással is irányíthatják. Így jóval szélesebb kör számára válhat elérhetővé a gaming élménye. Vida Ákos eredetileg egy 3D modellezési versenyre készülve kezdett bele a fejlesztésbe, azonban egy személyes tapasztalat teljesen új irányba terelte a fejlesztést. A projekt akkor vált a fő fókuszommá, idézet, amikor egy celebrális Parízisban érintett barátommal teszteltük az eszközt, mondta Ákos. A celebrális parézis, vagyis agyi bénulás, az izommozgások koordinációját és az izomtónust érintő állapot, amely sok esetben megnehezíti a finom motoros mozgásokat is. Vida Ákos szerint a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy még azonos diagnózis esetén is teljesen eltérő mozgáskorlátozottsággal élhetnek az emberek. Erre válaszul az AdaptaPlay moduláris rendszerben készült, az egyes elemek személyre szabhatók és variálhatók attól függően, hogy a felhasználónak milyen mozgás funkciói maradtak meg. A fejlesztést a Georgia Tech Inventure Prize program döntéseként delegálták az országos innovációs versenyre, ahol Vida Ákos végül az első helyet szerezte meg. A győzelemért járó 15 000 dolláros támogatást a fejlesztés további tesztelésére és gyártására fordítanák. A tervek szerint a következő időszakban rehabilitációs központokban futó pilot programokat bővítenének, valamint növelnék a gyártási kapacitást is. A célunk, hogy az eszköz eljusson ahhoz a több millió emberhez, akik szeretnének újra játszani, fogalmazott a fejlesztő. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adását hallják, és hamarosan az utolsó témával jövök vissza, egy hét, amikor mindenki egyenlő ifjúsági mozgássérült tábor. Erről hallhatnak.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júniusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Egy hét, amikor mindenki egyenlő, ifjúsági mozgássérült tábor. A nyár sokak számára a szabadság, az önfelett közösségi élmények és az új barátságok időszaka. Fogyatékossággal élő fiatalok számára azonban a táborozás gyakran jóval több kihívással jár. Az akadálymentes környezet, a megfelelő segítség és a biztonságos részvétel sok családnak nehezen elérhető feltétel. Éppen ezért vált az évek során különösen fontossá a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat által szervezett ifjúsági mozgássérült tábor, amely 2026-ban is megnyitja kapuit a Kárpát-medence mozgássérült fiataljai előtt.

előzetesen felkészített, hasonló korú önkéntesek segítik őket a mindennapokban, a közlekedéstől kezdve a programokon való részvételig. Ez a modell egyszerre jelent kihívást és felszabadító élményt. A mozgáskorlátozott fiatalok számára lehetőséget ad arra, hogy megszokott környezetükből kilépve új helyzetekben próbálják ki magukat, önálló döntéseket hozzanak és új kapcsolatokat építsenek. Az önkéntesek közben közvetlen tapasztalatot szereznek arról, mit jelent a segítségnyújtás, a felelősség és a feltétel nélküli bizalom. A szervezők szerint a közös programok során nem a fogyatékosság kerül a középpontba, hanem maga az ember. A résztvevők együtt sportolnak, beszélgetnek, kirándulnak, zenélnek és vesznek részt különféle szabadidős foglalkozásokon. A tábor így nem csak rekreációs lehetőség, hanem valódi társadalmi érzékenyítő közeg is. Több mint nyaralás, önbizalom és közösségi élmény. A fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadása gyakran nem a nagy kampányokban, hanem az ilyen személyes találkozásokban válik valósággá. A Máltai Szeretetszolgálat korábbi ismertetői szerint a tábor egyik legfontosabb célja az elfogadás és a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés támogatása. A résztvevők sok esetben egész évben várják ezt az egy hetet. Nem csak az élmények miatt, hanem azért is, mert olyan közösség részesei lehetnek, ahol nem kell magyarázkodniuk, alkalmazkodniuk, vagy kívülállónak érezniük magukat. A tábor légköre egyszerre biztonságos és felszabadító. A fiatalok új barátokat szerezhetnek, önbizalmat építhetnek, és megtapasztalhatják, hogy valódi közösségként működnek együtt segítőikkel. Az önkéntesek számára is meghatározó élményt jelent a részvétel. Többen később is kapcsolatban maradnak a táborozókkal, és sokan éppen itt találkoznak először közelről a fogyatékossággal élő emberek mindennapjaival. Ez a személyes tapasztalat gyakran erősebb szemléletformáló erővel bír, mint bármilyen kampány vagy érzékenyítő program. Egy olyan kezdeményezés, amelyből a társadalom egésze tanulhat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évtizedek óta számos szociális és közösségi programot működtet, a mozgássérült tábor pedig ezek egyik legemberközelibb kezdeményezése. A program arra emlékeztet, hogy az akadálymentesítés nem kizárólag rámpákat és lifteket jelent, hanem kapcsolatokat, nyitottságot és valódi közösségi jelenlétet is. A tábor üzenete talán éppen ezért ennyire fontos, az elfogadás nem elmélet, hanem közösen megélt tapasztalat. Egy hét a Balatonnál, amely sok résztvevő számára egész évre ad erőt, és amelyből talán mindannyian tanulhatunk valamit az egymásra figyelésről, az emberi méltóságról és a közösség valódi jelentéséről. A tábor helyszíne Balatonfenyves, időtartama pedig augusztus 24-től 29-ig lesz. A program a Kárpát-medence mozgáskorlátozott fiataljai számára nyújt közösségi és rekreációs lehetőséget. A résztvevőket felkészített önkéntes segítők támogatják a tábor teljes időtartama alatt. További információk pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján érhetők el, mégpedig Magyar Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági mozgássérült tábor. Adja hírül a Rehab portál, tehát a Rehab portálon is elérhető az imént ismertetett téma, egy hét, amikor mindenki egyenlő, ifjúsági mozgássérült tábor. És ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026.

0: júniusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb a június 22-ével kezdődő héten várom Önöket, kedves hallgatóink. Ha bárkinek észrevétele, kérdése, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/eseegyenlőségimagazinmusor címen található oldalon tudnak elérni bennünket. Tehát facebook.com/eseegyenlőségimagazinmusor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban is, tehát a Spotify-on, illetve az Apple podcastben. Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Találkozunk tehát a június 22-i héten. Addig is mindenkinek minden jót kívánok, további tartalmas kultúrát, időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Világjáró.
9: A Hobby Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak.
12: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: Kereseti adatok település szinten is elérhetők a KSA új térképén. Olaszország a köztársaság 80 évét ünnepli. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a három érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató. A keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petl Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neretovicében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő kétnapos ünnepség sorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzenet az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
6: hölgyek és urak, mindenki csatolja be a biztonsági övét, Móni, te is csatold be, ne ugrándozzál itt a repülőgépen, tudom, hogy nagyon-nagyon izgatott vagy, hiszen egy olyan országban megyünk, ahol még nem voltunk, úgyhogy mindenki számára újdonság lesz, de hát egy, ami biztos, a két úti vezetőjük, akik soha nem hagyják önöket utazás nélkül, az nem más, mint a nagyon-nagyon örvendező, és hát utazni vágyom a Móni.
7: És természetesen itt van az én felügyelőnek is beillő társam, Szomer Gábor László Vazul. Nincs mit szépíteni a dolgon, bizony ma éjszak felé vesszük az irányt, úgyhogy én a magam részéről a pici fürdőruhákat, pici felsőket, pici szoknyákat, pici papucsokat, pici cipőket.
6: Nagyobbakra cseréled.
7: Így van, mivel Lettországba megyünk, ott azért még mindig érvényesül az a több ezer éves hagyomány, miszerint hideg van úgy általában, nincs az a tikkasztó meleg, mint mondjuk a mediterrán régióban.
6: Egyébként Lettország a turisták tömegeitől ma még kevésbé érintett terület, a fenyőerdőkben álló omladozó kastélyoktól a Balti-tenger partján lévő üdülőhelyekig minden adott az igazi kikapcsolódáshoz, úgyhogy érdemes ide is ellátogatni.
7: Amikor én középiskolás voltam és meg kellett tanulnom az összes európai országot fővárossal, hát megmondom őszintén, Lettország fővárosa volt a legszórakoztatóbb számomra, Riga ugyanis a főváros, egyébként Lettország köztársaság, és hivatalosan lettül lehet ott beszélni, de szerintem most már angolul is meg fognak minket érteni, sőt, tekintettel arra, hogy ez bizony majdnem skandináv ország, az orosz, illetve a finn-svéd nyelvvel is valahogy azért csak el lehet ott boldogulni. Egyébként területét tekintve mintegy 64 és fél ezer négyzetkilométeres, ugye a 121. legnagyobb ország a Földön. Népességét tekintve pedig, hát elég kevesen laknak ott, olyan 2,3 millióan. Pénznem pedig senkit ne téveszem meg, bár uniós tagállamról van szó, egyenlőre még lett-lattal lehet fizetni, lett-latt, úgyhogy lehet szórakozni azon, hogy milyen érdekes is maga a nyelv. No, de mi nem azon fogunk szórakozni, én most Szomit próbálom nem felidegesíteni a repülőn. Szomi, ha szükség lesz az acskóra, odaadod?
6: Hát remélem, hogy nem, mert hogy most hozzák itt mögöttünk már az ennivalót, úgyhogy lehetőség szerint azért tiszteljük meg annyival a légitársaságot, hogy díjazzuk az ételeiket. Aztán hova fogunk utazni? Hát elutazunk Lettország legfontosabb látnivalóihoz, megnézzük mindazt, amit ez az ország kínál nekünk. Na de hát a történelemben is fogunk kalandozni, no meg hát azért a lett gasztronómia legfinomabb fogásait is meg fogjuk kóstolni, mind étel, mind pedig ital tekintetében. Úgyhogy minden, ami Lettország, az mindenképp megtalálható lesz a következő egy órában. Úgyhogy tartsanak önök is velünk, és legyenek virágjárók!
2: Hobby Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
1: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Na hát, hál' Istennek leszálltunk. Móninak is oda került az ebéd, ahová kellett volna, sőt, még ott is maradt. Elővettünk egyébként, útközben kaptunk egy ilyen kis történelemkönyvszerűséget, ha már ugye így lett országba utazunk, azért illik ismerni az adott ország legfontosabb történelmi eseményeit. No, de hát ezt nem mindenki nézte meg, nem mindenki olvasta el, úgyhogy mi ezt mindenképp most bepótoljuk.
2: Igen, középiskolás tanulmányaim során bevallom, Lettország történelmében annyira nem merültem el.
1: Éppen azon az órán csak a por ragadt rád, valljuk be.
2: Hát igen, én sem voltam mindig egy kiváló tanuló. A mai Lettország terület, amely sokáig Livónia néven volt ismert, a német kard testvériség befolyás alatt állt a 13. századtól. A 18. és a 19. század során Oroszország hajtotta uralma alá az országot és a szomszédos területeket is. Az első világháború és az orosz forradalom után Lettország 1918. novemberében kikiáltotta függetlenségét. Ez nem tartott sokáig, mivel a Szovjetunió az 1939-es Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradéka alapján az érdekszférájába tartozó balti államokat fenyegetéssel, illetve nyomásgyakorlással kötelezte olyan szerződések aláírására, mely szerint azok területén szovjet csapatok állomásozhatnak. Az ilyen irányú szerződést Lettország 1939. október 5-én írta alá, 1940. június 15-én a Szovjetunió egy megrendezett határincidenst használt fel a bevonulás megindokolására. Karlis Ulmanis miniszterelnök a vérontás elkerülésére parancsot adott a lett hadseregnek a fegyverletételre.
1: Az országot 1940. június 17-én szállták meg, és a Szovjetunió hivatalosan augusztus 5-én annektálta. Lettország hosszú ideig szovjet uralom alatt állt, leszámítva a II. Világháború néhány évét, amikor a németek foglalták el. Az 1980-as évek szovjet reform mozgalmai, mint például a glasnosznyi, felerősítették a lett, vagy éppen, ahogy máshogy is szokták mondani, ugye lavon függetlenségi törekvéseket, amelyek 1991. augusztus 21-én a függetlenség kikiáltásához vezettek. 1991 óta az ország folyamatosan javítja a kapcsolatait a nyugati államokkal. 2004-ben mind a NATO-nak, mind pedig az Európai Uniónak a tagja lett. 2007. március 28-án aláírták a szerződést az orosz-lett határról, ezzel pedig véget ért az 1991 egy óta tartó határvita.
2: Nézzük, milyen ünnepek vannak Lettországban. Na hát június 23-án ugye milyenkor Szent Iván éjjet szoktunk ünnepelni, ezt Lettországban is megteszik, mégpedig Ligodiena néven. Aztán itt van november 18, ekkor már bizony kemény ősz van, ez a függetlenség napja, ez a Nad Karibas Diena, az 1918-as függetlenség kikiáltásának napját ünneplik ekkor.
1: Illetve van még egy-egy igazán lavonnak mondható ünnep, méghozzá ez a Ligónap, illetve a Jáni, január 23-án és 24-én, ez a legnagyobb hagyományos lett fesztivál. Az ősi balti pogány ünnepek közé tartozik, a lettek számára szimbolikus jelentősége van. A Ligó fesztivál január 23-án van, ezt követi pedig a Jáni január 24-én. Egybeesik egyébként a nyári napfordulóval, és az ünnepségek számos ősi hagyomány nyomait őrzik, ilyen például, amikor a lettek vadvirágokat és ágakat gyűjtenek, tölgyfalevelekből és virágokból koszorút fonnak, feldíszítik a házakat, egy szertartás keretében pedig fáklyákat gyűjtenek és dalokat énekelnek a Ligó refrénnel. Tradicionális étel ilyenkor a jáni sajt köménymanggal és árpasörrel.
2: No hát, mi is a tradíció keretében hamarosan kipróbáljuk azt, hogy a lett konyha milyen különlegességeket tartogat számunkra, különösen Szominak, hiszen Szomi egy országban mindig ugyebár a konyhát méri meg, mind igazán döntő súlyt, hogy szereti vagy nem.
1: Úgyhogy hamarosan kellőképpen befalatozunk mindenféle livón, édességből, meg ételből, meg italból is, úgyhogy tegyenek önök is velünk, és utazzanak velünk Lettországba a folytatásban is.
0: Hobby Rádió.
3: Hogy menjenek ki a busztába?

0: Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Sajnos nem vagyunk boldogak, ugyanis mire sorra kerültünk, elfogyott az összes egy a rockfesztiválra, úgyhogy ezt sajnos ki kell hagynunk, no de hát helyette remek programokat és remek látnivalókat találtunk itt Lettországban, úgyhogy ezek felé vesszük a folytatásban az irányt.
2: Egészen pontosan arról van szó, hogy Bauszkába látogatunk el. Zemgála tartományban, ez Dél-Lettországban van, a Litvánia és Livónia közötti kereskedelmi út védelme miatt a német lovagrend 1443-ban vastag falu várat épített Bauszkában. A vár romjai ma is megcsodálhatóak, szép kilátás nyílik a környékre, a Neumas és a Múza összefolyásánál. Az elővár területén álló felújított palotában ma a Bauszka Kastély Múzeum található. A város 16. századi protestáns templomát, a Szentlélek templomot is érdemes megtekinteni. Nyugati tornyán ma is láthatóak a lőrések.
1: És Bauszkától nem is kell olyan messzire menni, hogy megcsodálhassuk a Rundale kastély együttesét, hiszen csak 11 kilométert kell nyugatra utaznunk, Rigától sincs egyébként olyan nagyon nagy távolságra, csupán 77 kilométerre délre találjuk a kis Versailles-ként is emlegetett háromszárnyú építményt. Ma állami fogadások zajlanak itt egyébként. A kastély történetét röviden annyiban lehetne összefoglalni, hogy Anna Ivanovna cárnő külföldi hercegé tette kegyeltjét Ernst Johann Biront, és hát Biron mutatós nyári lakot szeretett volna építetni magának, a cári udvari építészét Francesco Bartolomeo Rastrellit kérte fel, aki ilyen szentpétervári téli palotát tervezte, és hát így született meg ez a kastély, aminek 1736-ban kezdődött az építése, de 4 év múlva félbehagyták az építkezést, mert Biron az udvar kegyvesztettjévé vált, mint cárnő barátja, és hát emiatt hát az igencsak zord Szibériába száműzték, kellett neki rosszalkodni a nagy Katalin cárnő, azonban később megkegyelmezett Bironnak, ezért 1764-ben folytathatták az építkezést, gyönyörű egyébként a kastély aranytermen. Az orosz Szuvalov grófok birtokolták legtovább egyébként az épületet, őket ábrázolják a festmények is, a fehér terem mennyezet stukkóiról híres, de szép a rózsaszobam és a kastély körüli francia park is, hajdanában 300 000 hársva díszítette.
2: És akkor nézzük a kurföldi Svájc, Kurzemes, Sviesze és a világ legészakibb szőlőhegyeit. A sík kurzemei táj körülbelül 100 km-re Rigától Tászi környékén megváltozik. Magasabb dombok jellemzik, a legmagasabb 175 méterrel van a tengerszintje felett. A dombok között festői völgyek terülnek el, ilyen például az Abava völgye. A völgy fölött 1873-ból származó híd ível át, Kandava városa fölött hegy magasodik, ahol ma is láthatóak az egykori lovagvár falmaradványai. A várhegylábánál áll a négyzet alakú lőportorony, mindössze 25 kilométert kell megtennie a turistának a folyó mentén, hogy elérje a világ legészakibb szőlőhegyét. Teraszos lejtőjén már a középkorban is termesztettek szőlőt, az Abava bal partján a Pendvála szabadtéri múzeum is látható.
1: És hogyha itt járnak Lettországban, akkor semmiképpen se hagyják ki a Gauja Nemzeti Parkot és Turaida várát. Livóniában, vagy hogyha jobban tetszik Lettországban, a Gauja ős folyam völgyében 30 méternél is magasabb kősziklák, üregek, barlangok között vezet az út a Gauja Nemzeti Parkban. A természeti látnivalók mellett az épített környezet is remek látnivalókkal szolgál az ide látogatóknak. A Gauja völgy fölött a kart testvérek 1207 és 26 között lovagvárat is építettek, Siguldán és Krimuldán települések között 1000 méternél is hosszabb függővasóton utazhatnak a turisták, nem kis adrenalin szintet szerezve ezzel. Turaida várának a helyén már a 13. század elején állhatott egy favár, ez azonban leégett, a rigai püspök pedig 1214-től annak a helyén felépítette Fredeland várát, amely később a Trejden nevet kapta. 1776-ban azonban ez is leégett, újjáépítését az 1950-es években kezdték el. A Vármúzeum a lívek történetét mutatja be, az öreg torontból pedig a Gauja völgyére nyílik remek kilátás.
2: Szóval érdemes vár körülnézés céljából ellátogatni Lettországba, hiszen hihetetlen dolgokat fogunk ott látni. Mi pedig én úgy gondolom, hogy hát ha nem is sikerül egy ilyen orosz lett vonalat kiépítenünk most közöttünk így Szomival, már szerelmi viszonylatban, abban minden esetre konszenzusra fogunk jutni, hogy hová látogatunk el következő alkalommal. Önök pihenjenek meg esetlegesen egy vár oldalában.
0: hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: A nagy mulatozás után pedig gyorsan befordultunk az egyik sarkon, már csak abból kifolyólag, hogy itt egy nagyon jó kis helyinek tűnő éttermet találtunk, úgyhogy kérettük is a főpincért, a konyha főnökét, és hát ő bizony ajánlgatott nekünk remek kis lett finomságokat. Nézzük, hogy miről tudunk válogatni itt Lettországban.
2: A konyha művészetet is befolyásolta, hogy Lettország területe hosszú ideig különböző államokhoz tartozott. Észak-Lettországban az észt teljes konyha hatása érvényesül, míg Nyugat-Lettországban, ugye a német konyha jellemző, Kelet-Lettországban erős litván és belorusz befolyás érezhető, olykor az orosz konyha sajátosságaival.
1: A lett nemzeti konyhaművészet alapját képezik a hideg konyhai ételek, a putrák, a savanyú teljes készítmények és a házi sajtok, ilyen például a Backstein típusú sajt és az úgynevezett tojásos sajtok. A levesek idegen átvételek útján változtak, ezért nem tekintik azokat jellegzetesen lavónnak.
2: Klasszikus nemzeti jellegű második fogások az úgynevezett putrák, zöldséges gabonakásák szalonnával, füstölt hússal, hallal és savanyú teljes termékekkel. Ez utóbbiak elterjedtek a lett főzés technikában, ilyen az aludtej, a skaps piens, a tejsavú, a tejföl, a túró és a savanykás ízű sajtok.
1: Jellemző egyébként a gabona savanyítása, sózása vagy éppen erjesztése is. A lett konyha savanyú zab és borsó kiszeljei népszerűek. Ezeket még savanyú áfonyelével, aludtejjel tovább savanyítják és zabsűrítménnyel tálalják. Az ilyen régi ételt pedig putyásznek nevezik, úgy látszik a letteké, ezek a savanyú fogásoknak a mesterei, illetve ismerői.
2: Szomi, szereted?
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk, azt nem mondom, hogy el fogja nyerni a tetszésemet, de hát azért, hogyha már itt vagyunk Lettországban, mindenképpen ki kell ezeket próbálni, aztán maximum nem fog ízleni.
2: A modern konyha egyébként a német konyhától átvett húsos, halas ételek jellemzője, tehát úgy néz ki, hogy a lett konyha két nagy érára osztható, van a savanyított régi
1: a
2: korszak, meg van a modern korszak, amikor a németek hatást gyakoroltak, és ilyenkor megjelentek a húsok, meg a halak. A lett konyha kétharmada hideg ételekből áll, céklasalátából, húsos és halas előételekből, tojásokból, sajtokból, túróból, és még mindig itt van ugye a savanyított tej, az aludtej. A korlátozott ételválaszték és az időhiány együttesen vezetett ehhez az igencsak furcsa étkezési kultúrához.
1: Egyébként a svéd és a német hideg konyha is ösztönzőnek hatott a lett konyha művészetre, hogy őt elsősorban a jómódú polgárság által kultivált, bonyolult kolbász készítményekre, disznósajtokra, pástétumokra és sonkákra kell gondolni. Az orosz konyhától a sózott és a füstölt hal készítményeket, valamint a zöldséges és hideg ételeket kölcsönözték, de a tésztában sült zöldség is bővítette azért a lett ételválasztékot az idők során, szóval azért nem csak aludtejből állott a világ Lettországban.
2: Természetesen formába került a hideg konyha választékába a sajátosan lett sózott és marinírozott hering, a füstölt hal, így az angolna, a szaláka hering, a tojás és a hagyma gyakori alkalmazása, szemben az ész konyha kevesebb hagyma használatával. Tehát ha Észtországot és Lettországot konyha szerint el akarjuk különíteni, akkor keressük a hagymát. A hagyma gumót és a hagyma zöldlevét egyaránt beleteszik az ételeikbe, ez is egészen sajátságos ízt adhat neki, a mustár használata is elterjed, szóval alapvetően a lett konyha savanyító konyha.
1: Ennek ellenére azt mondják, hogy az itteni ételek, a lett ételek mérsékelten savanykás és sós ízűek, a sok savanyítás ellenére sem érezzük túlzottan a savanyúnak azokat. A folyékony meleg ételek hiányát sok-sok kávéval enyhítik, jó barátok, már jó barátok. A cukrász készítmények német hatást tükröznek, kedveltek a piskóták, illetve a különféle omlós sütemények. Szóval ezt mind megenni lehet, de mi az, amit inni lehet és kimondottan lett?
2: Rigai fekete balzsam, Szomi, ez lesz a tied, egy hagyományos lett gyógyfüvekből készült likőr, sima vodka és sok különféle természetes összetevő keveréke, ez adja amint egy 4500 fokos alkoholtartalmat. Lehet inni magában, vagy keverve pálinkával, vodkával, melegítve teába, vagy szódával, üdítő italokkal keverve, egy szóval koktélként is. A hagyomány úgy tartotta, hogy majdnem mindenre jó, különösen az emésztési gondokra. Egyébként az aperitífek jó része olyan, hogy mindenre jó, emésztési gondokra különös tekintettel ezért hozzák meg az étvágyat. Az ital maga fekete és nagyon keserű, de van egy csöpnyi, egy lehelletnyi kivehető édessége. Egyébként én azt látom, hogy a lettek, meg a szláv népek is nagyon szeretnek ilyen gyógyfüvekből likört csinálni, vagy fenyőmagból, hát a vodka az meg ugye egy tradicionálisan északi ital.
1: Hát igen, igen. No, úgyhogy szerintem megkóstolunk ezt, azt, bár mondjuk nem tudom, hogy jó ötlet lesz-e az alud tejre ilyen rigai fekete balzsamot inni, hát lehet, hogy utána lennének különféle gondjaink. No, mindegy, ezt majd szépen rangsoroljuk.
2: Szomi, én vigyázok rád, megígérem, jó?
1: Köszi, majd maximum kinyitod előttem az ajtót, hogy azzal ne kelljen baldognom. Úgyhogy egymásnak mindenképpen segítségére leszünk, de hát mi hamarosan a mi itókázásunkból, meg az evésünkből elindulunk, és megnézzük mindazt, amit Lettország kínál a számunkra, hova és máshova mehetnénk elsőként, mint a Lavon fővárosban, Brigában. Úgyhogy megnézzük mindazt, amit a főváros kínál nekünk. Önök is jöjjenek velünk a folytatásban itt a Világjáróban.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Megfogadva mondja a tanácsodat, leültünk ide a vár aljába. Én előkaptam a kis flaskámat, én kortyolgatom a bársonyos rigai fekete likört. Nem tudom, te mit szeretnél, aludtejet, túrót, vagy te is kérsz egy kicsit a likörből?
2: Én megvallom őszintén, nem, én húst szeretnék, meg kávét.
1: Húst, kávét. Jó,
2: oké.
1: De a kávéba kérsz egy kis balzsamot?
2: Szomi, egy kicsit, de csak a kedvedért. Csak is, és kizárólag a te kedvedért.
1: De tényleg csak annyit iszunk mind a ketten, hogy a következő úti célunkig eljussunk. No, úgyhogy egy hétig bizony izgalomban kell, hogy tartsalak, hiszen csak ekkor fogunk majd elindulni, addig pedig élvezzük a lettek vendégszeretetét, az aludtejet, meg hát a rigai fekete balzsamot. Önök pedig tartsanak velünk egy hét múlva is, ugyanitt, ugyanebben az időben, akkor is legyenek az úti társaink. Köszönjük már a figyelmüket, a fekete balzsam nem annyira szeretője, de mindenképp tisztelője is itt lesz a következő alkalommal Nacsa Móni személyében.
2: Aki pedig hát itt ugye a vár lábánál elterült mellettem a kis üvegjével, egyébként kapsz majd tőlem egy nagyon jó kis lapos üveget, amiben bele lesz gravírozva az, hogy I love világjáró, a Szommer Gábor László vazgó volt.
1: Köszönjük a figyelmüket, további szép napot mindenkinek, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az étteren próbálni keresztül. Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazó, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Reklám.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát!

0: címmel már kapható EXI legújabb albuma a daluk.hu per EXI oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
10: Vagy telefonon 30 913 80 80.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható. Súlyos légitámadás érte Kijevet. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Súlyos légitámadás érte Kijevet és több ukrajnai nagyvárost, sokan meghaltak és megsebesültek a csapásokban. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnipro és Harkiv ellen kedre virradóra. A csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban keletkeztek súlyos károk, jelentették az illetékes hatóságok. A támadás következtében az eddigi adatok szerint 10 ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja a 100-at, emberek rekedhettek a romok alatt is. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: A szem a látás szerve, amely a fény érzékelésére szolgál. A szem a legfontosabb érzékszerv, a legtöbbet használjuk, felépítését és működését tekintve pedig valóságos mestermunka. Panaszai mögött sokszor komoly problémák húzódhatnak, az intő jelekre ezért nem árt odafigyelni. Gyakori szembetegség a fénytörési hiba. A jól működő szemtől eltérően gyakori eset, hogy a szemtengelye a normálisnál hosszabb vagy rövidebb.
5: Amikor a fénycsugarak a szemünkbe beérkeznek, akkor a szemlencse itt befókuszálja erre a pontra a fénycsugarakat, ilyenkor élesen látunk. A rövidlátók esetében ez a szemgolyónak ez a hossztengelye, ez nagyobb, megnyúlik, és ezáltal ez a fókuszpont elé kerül. A másik esetben, amikor valaki távollátó, hogy sok esetben kisgyereknél kell ilyen úgynevezett pluszos szemüveget hordani, ott pedig ez a hossztengely nem nyúltabb, hanem rövidebb. Tehát ilyenkor ez a bizonyos fókuszpont virtuálisan a szem mögé kerül, tehát ilyenkor ilyen pluszos szemüveglencsét kell alkalmazni.
4: A fénytörési hibákat a szemüveg alkalmazása mellett sebészeti beavatkozással is javítják. Lézerrel vagy hagyományos módon egészen apró bemetszést végeznek a szaruhártyán. Ezáltal annak görbületi sugara és dioptria értéke megfelelően megváltoztatható.
5: Vannak kritériumok, hogy kinél lehet ezt a műtétet elvégezni. Az, hogy kinek milyen korábbi szembetegsége volt, milyen az úgynevezett szaruhártya vastagsága, ez abszolút eldönti, hogy nála alkalmazható ez a műtét. Ilyenkor úgynevezett ilyen kockázatelemzést csinálnak az ott levő szemorvosok, hogy az adott páciens esetében körülbelül hány százalékra prognosztizálható a látásjavulás.
4: Soha nem lehetünk elég óvatosak, ha a legsebezhetőbb érzékszervünkről van szó. A szembe kerülő genykeltő anyagok például kötőhártyagyulladást okozhatnak.
5: Kötőhártyagyulladásnak ugye alaptípusai, ha bakteriális vagy vírusos gyulladás, itt természetesen a gyógyszerrel ezeket lehet javítani. Különösen ilyen szezonális kötőhártyagyulladás, ez amikor a pollenek mennyisége megnövekszik a levegőbe, például a parlagfű esetében, és ezek rátapadnak a kötőhártyánkra, szempillánkra, és ott egy ilyen allergiás reakciót indítanak el, úgynevezett ilyen hisztamin nevű anyag szabadul fel a sejtekből, ami viszketést okoz, és akkor az egy ilyen kis gyulladást vált ki. Ezt is lehet szemcsöppel remekül gyógyítani.
4: A herpesz és a nem megfelelően alkalmazott gyógymód is gondot okozhat.
5: Valakinek például egy bakteriális gyulladása van, kap rá szemcsöppet, nem tartja be az orvos utasítást, így tovább csöpögteti a szemcsöppet, méghozzá olyan szemcsöppet, amiben úgymond szteroid tartalmú, és a szteroid tartalmú gyógyszer egy idő után szemnyomás emelkedést is tud okozni. Van olyan eset, amikor herpeszes szaruhártya elváltozás. A herpesz nagyon egyrészt fájdalmas, nehezés, mint a vírusfertőzés, nehezebben gyógyítható.
4: A szürke és a zöld hályog már súlyos szembetegség. A vakság okai között a glaukóma, azaz a zöld hályog az egyik leggyakoribb betegség. 40 életév felett a népesség 1,5%-a szenved ebben a mindkét szemet érintő kórban.
5: A szemnek a belnyomása, a belső nyomása magasabb a kelleténél. Ez sok esetben észre sem veszi a paciens. Olyan tünetekben megnyilvánulhat, hogy ég a szeme, fáj a feje, esetleg dioptria változás van. Rutinszerűen szerint szemorvosok meg szoktuk mérni 40 éves kor fölött azt a szemnyomást. Manapság már nagyon modern gyógyszerek vannak erre, hogy megelőzhető legyen egy komolyabb látáskárosodás.
4: Nevével ellentétben a zöld hályog nem valamiféle hályog, amit műtéttel le lehet venni. Kialakulásában a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más betegségek is szerepet játszanak. A szem a szervezet egyik legsebezhetőbb alkotóeleme. Éppen ezért a legkisebb nyugtalanító jel miatt is keressük fel a szemorvost.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
2: Műsorajánló.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
13: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
14: Hagyományaink, értékeink Európában.
15: Ahol az érték a mérték.
16: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
3: Life is life. Életmód magazin.
11: Life is life.
3: Kedden délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a daluk.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Oroszi Bernadett lesz az új országos tiszti főorvos. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Szerda nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy elkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hozzátette, hogy elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tiszti főorvos lesz, és Szepesdi Zsuzsanna, aki a Független Háttérintézmény az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Limbo!
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Június 3-án a Klotid nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Ez a név igen ritka, elemeinek jelentése, dicsőség és harc. Rokon neve a Tilda és a Tilla. Becézése Kloti Klotika, jeles viselője a névnek, Mária Clotilde francia királyi hercegnő, aki 1759-től 1802-ig élt. 16. Lajos, 18. Lajos és 10. Károly francia királyok testvérhuga, valamint ön, kedves Klotid. Ezen a napon köszönhetjük még Bercel, Beret, Cecília, Cecilián, Célia, Cilla, Kevin, Sejla, Tilda, Zília és Zille nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
4: a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 3-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1621. június 3-ával kezdünk, elfogadta a Holland-Nyugat-Indiai Társaság Új-Hollandia alapító okiratát, a mai New Yorkét. 1906-tól folytatjuk, és most már maradunk is a 20. században. Június 3-án megszületett Josephine Baker, amerikai születésű táncosnő, aki világhódító útjára indította a ragtime zenére táncolható Charleston-t. 1924-jel folytatjuk, június 3-án meghalt Franz Kafka, cseh író. Legismertebb művei a Per és az Átváltozás. Egy évet lépünk csak előre, 1925. június 3-án megszületett Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Ismertebb filmjei a Valaki forrón szereti, a Minden lében két kanál, az Azok a csodálatos férfiak és a Megbilincseltek. 1926-tal folytatjuk, június 3-án megszületett Allen Ginsberg, amerikai költő, a Beat nemzedék kiemelkedő alakja. Botrányokban, tragikus és groteszk eseményekben gazdag élete, a Beatnik lét, szelíd és vadszabadság kultuszát, mindenféle hatalom elleni tiltakozását, önveszélyes életformáját és zen buddhista töltésű üdvözülésvágyát is példázza. Kiérdemelte a Beat nemzedék pápája, a hippik apja, a szabad szerelem buddhája nevet. 1930. június 3-ára ugrunk, ekkor született Marion Zimmer Bradley, amerikai írónő, akinek egyik legismertebb regénye, az 1982-ben megjelent Arthur király és a nők. Az Arthur király és a nők című könyve, amelyből film is készült, azoknak a spirituális erejű nőknek a szemszögéből meséli el Arthur király legendáját, akik nagy befolyást gyakoroltak egész Anglia sorsára és jövőjére. A misztikus hangulatú dráma főszereplői Vivian, a legfőbb papnő, aki Avalon ősi vallását is meg szeretné őrizni a terjedő kereszténység mellett, a választott utódja Morgan és a hatalomvágyó bajkeverő Morgez, aki a Vivian által megteremtett kényes egyensúlyt próbálja felborítani, valamint Arthur király és Merlin a varázsló. 2001-re ugrunk, június 3-án meghalt Bostonban Anthony Quinn, amerikai Oscar-díjas filmszínész. Legismertebb filmjei a Zorba a görög, a Napszerelmese, az Öreg halász és a tenger, a Bluff és az Arábiai Lawrence. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: All over the place. All people talking too much. Mind on the back.

0: Üzenet a Jeremiás könyve 7. fejezetéből.
1: Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek, mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok néktek, hogy jó dolgotok legyen.
2: Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: 2026. június 3-a, szerda. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Evangélium Szent Márk könyvéből, 12. fejezet 18-tól a 27. versig. Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt. Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódott testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt, nem hagyva utódott. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódott. Épp úgy a harmadik is hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a 7, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége, hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus azt felelte nekik. Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem Isten hatalmát. Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig, nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok. Elmélkedés. A szadduceusok nem olyan kérdést tesznek fel Jézusnak, amellyel azt akarják bizonyítani, hogy a feltámadás nem létezik. Ismerjük a történetet, amely nem valós, hanem egy kitalált eset. 7 testvér ugyanazt az asszonyt veszi feleségül egymás után, Mózes törvénye szerint. A feltámadáskor kérdezik gúnyosan, kié lesz az asszony. A kérdés nem őszinte. A szadduceusok ugyanis eleve tagadják a feltámadást, tehát nem az igazságot keresik. Jézus tulajdonképpen nem a kérdésre válaszol, hanem a kérdezők téves gondolkodására világít rá. Nyilván azért tévedtek, mondja, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Az emberi gondolkodás gyakran próbálja Isten örök titkait a földi tapasztalatok korlátai közé szorítani. De Isten nem fér bele a mi okoskodásainkba. Jézus szerint a feltámadás nem a földi élet meghosszabbítása, hanem minőségi átalakulás. Egy új létmód. A történet azt tanítja, hogy Isten túlmutat a mi mostani tapasztalatainkon. A másik üzenet így szól. A feltámadás az Úr személyes ígérete. Ő az élők istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Nem a múlt időben, hanem jelen időben. A feltámadásba vetett hit segít abban, hogy a gyász mélyén is remény virágozzék. A feltámadás nem azt jelenti, hogy visszakapjuk, amit elveszítettünk, hanem azt, hogy Isten szeretete örökre betölt minket. Uram Jézus, hiszek benned, aki nem a halottak istene vagy, hanem az élőké. Hiszem, hogy te legyőzted a halált, és örök életre hívtál bennünket. Bocsásd meg, ha földi gondolkodásommal korlátozlak, és nem hiszek hatalmadban. Add, hogy szívem nyitott legyen titkaidra, és egészen rád bízzam magamat. Erősíts meg a feltámadás reményében, és adj élő hitet, hogy eljuthatok az örök életre. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió.
2: Olás Poli vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves Hobbi Rádió hallgatót, hallgassátok továbbra is a rádiót!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az első technológiai cég, amely a kaliforniai Silicon völgyben telepedett le, a Hewlett Packard volt 1938-ban. A Stanford Egyetem két mérnöke, Bill Hewlett és Dave Packard egy garázsban indították cégüket $1538 tőkével. Az első termékük egy hanggenerátor volt, amit a Walt Disney Studio vett meg a Fantasy című film effektusaihoz.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy csirkehúsos rétes fogunk elkészíteni. A magyar ember hozzám a szokva tökös, túrós, megyes réteshez. Most kérem, hallgassák meg ezt a csirkehúsos rétest, ami nagyon finom, és az elkészítés is viszonylag egyszerű. Az elkészítése a következő: tegyük a csirkedarabokat egy nagy lábosba, 25 g vajjal, hagymával, gyömbérrel, sáfránnyal, fahéjjal, szegfűborssal, sóval és borssal együtt. Öntsük fel annyi vízzel, hogy a csirkedarabok feléig érjen a folyadék. Forraljuk fel, aztán kislángon gyöngyöztessük, míg a hús meg nem puhul. Közben, ha szükséges, adagolhatunk hozzá egy kis vizet. A megfőtt csirkéről öntsük le a levet és tegyük félre. Bőrözzük le, csontozzuk ki a csirkét, a húst vágjuk apró csíkokra. A főzésből öntsünk vissza fél liter folyadékot a lábosba, és keverjük össze buzadarával, hogy a folyadék besűrűsödjön. De vigyázzunk, ha túl sok darát adunk hozzá, vaskos krémet kaphatunk. Húzzuk le a tűzről, és szórjuk be a petrezselymet és a koriandert. Kenjünk ki legalább 5 cm mély tepsit olvasztott vajjal, béleljük ki szintén olvasztott vajjal megkent réteslappal, vajazott felével lefelé. Rétegezzünk rá további 6 derékszögben elforgatott, jól megvajazott rétesrapot, és minden réteg közé szórjunk egy kevés mandulát. A réteslapok széle lógjon ki a tepsiből, erre figyeljünk oda. Keverjünk egy kanálnyi darás főzőlevet a húsvagdalékhoz, és halmozzuk a tésztára. Ha szükséges, adjunk hozzá még némi levet, ha vagdalék kellemesen szaftos legyen, de ne legyen lucskos. A kilógó tésztát borítsuk a töltelékre, ügyelve arra, hogy egy réteslaplót sem maradjon le a vaj. A rétegek közé szórjunk mandulatörmeléket. A maradék 2 réteslappal borítsuk be a tepsit, úgy, hogy a széleiket gyűrjük be mindkét oldalát. Tetejüket kenjük meg felvelt tojássárgájával. 45-60 perc alatt süssük szép aranybarnára, közepesen előmelegített sütőben. Tálaljuk fel forrón, a tetejét hintsük meg bőven fahéjas porcukorral.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.

0: Vasárnap néptől.
1: Szivárvány.
0: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

hogy ordítok, hát ne erőltesd rám az akaratod. Ne nyomozz utánam, mert ingerült leszek, s ha zavarba hozol, védekezek.

0: Ismét erősödik a pollenterhelés. Speciális fájdalomcsillapítást alkalmaznak daganatos betegeknél. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűjé és a bodzái pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz az RRF forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig teljesíteni kell. Miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 végére megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentette be a megállapodást. 16,5 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok Bevándorlási Hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten, késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobbi Rádió.

0: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órát.

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Csákatilával. Gyere fel, táncolj,
2: mélység kapaszkodni. Mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.